0: Elkeríti a Duna medel szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közeműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágnes horgász a Dunában, derült ki a Mágnes Horgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 ezer darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeum centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartoznak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Koncsik Lilkát köszöntöm nagy szeretettel, művészettörténész, de hát akár író is vagy, ugye azt is mondhatnám.
2: Így van, igen, most itt művészettörténész minőségemben vagyok.
1: Tudom, ebben de... vagy, örülök neked.
2: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A K Galériát is képviseled.
2: Így
1: egyébként.
2: Van.
1: Sok-sok kulturális csoda dolgot adtok a közönségnek, és csoda dologgal várjátok őket. Ott a galériában is, de hát tulajdonképpen közeleg, augusztus 29, nem még, dehogy is, 29 is benne van, de 22 és 29 között Magyarország legnagyobb képző művészeti tehetségkutatója. Ez a negyedik, te mióta vagy benne?
2: Én azt hiszem, hogy nekem ez a harmadik lesz.
1: Na, hát azért...
2: Úgyhogy nem teljesen az elejétől, de már egy ideje, igen.
1: Szereted?
2: Nagyon.
1: Belülről
2: szeretem.
1: Is megélni?
2: Nagyon, borzasztóan inspiráló.
1: De az inspirál, ahogy sok művész egymás között van, és az energia megsokszorozódik?
2: Egyébként ezt nagyon jól mondtad. Az a rengeteg energia, amit az alkotóktól kapunk, az, amit a közönségtől kapunk, a látogatóktól, illetve magukból, az alkotásokból is szerintem. Uh-huh. Nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy ugye ennek az eseménynek most már idén másodszor a Mon Park fog helyet adni, egy gyönyörű nagy 700 négyzetméteres kiállító tér, de ugye ez egy bevásárlóközpontban van. Uh-huh. És mi nagyon sokszor kapjuk azt vissza, több ezer látogató látja ezt a kiállítást, hogy ő nem is gondolta, hogy itt ilyen van, és hogy olyan emberek, akik lehet, hogy nem mennek el egy művészeti galériába, rengeteg művészettel találkoznak.
1: Tehát milyen jó, hogy egy bevásárló központba be lehet vinni a kultúrát.
2: Így van.
1: És szórakoztatva lehet eljutatni az értéket meg a minőséget hozzájuk.
2: Így van, és hát ehhez én azt gondolom, hogy ez a tehetségkutató tökéletes alkalom, hiszen hivatalosan 4 kategóriánk van, amiben lehet indulni. Festmény, grafika, szobor és fotó. Uh-huh. Vannak néha egészen különleges alkotások, de alapvetően így ez a 4 kategóriánk. Uh-huh. És tavaly már 500 alkotás fölött volt itt kiállítva.
1: Az 500 alkotás, az 500 alkotó is tartozik?
2: Nem,
1: valaki többet
2: valaki
1: készít?
2: Valaki többel, maximum 3-mal lehet ide pályázni vannak. Hozzánk, de nagyon sokan vannak, igen.
1: Ugye, ha valaki, akkor te azt a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen tehetségkutatón elindulni, vagy befutni.
2: Bizonyos szempontból igen, ugye említetted itt az én egyik másik
1: lábadat,
2: szenvedélyem, az írás.
1: Az
2: igen,
1: lábadat.
2: Igen. És én egy kiadói pályázatot nyertem meg az első regényemmel, és így került kiadásra, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk az irodalmi körök, meg a művészeti körök, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, uh-huh. Tehát, hogy nagyon nehéz olyan kapukat találni, még uh-huh. akkor is, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, nagyon elszánt, nagyon kreatív, egyszerűen nehéz olyan kaput találni, ahol ezt egyáltalán megnézik. Uh-huh. Hozzáértők, akár mondjuk mi művészettörténészi részről, mondjuk az én részemről, galéria vezető, aki még szintén a csapatunkban van, vagy akár ugye az, hogy szakmai zsűrit kérünk fel erre a tehetségkutatóra minden évben.
1: Izgalmas, akár, hogy nézzük. Az egész folyamat az elejétől egészen addig, hogy bemegy a közönség és megnézi az alkotásokat. De mi a legizgalmasabb része az egésznek, amikor akár egy olyan ember állott az alkotás előtt, vagy a mű előtt, aki az életében meg nem nézett hasonlót, de valami miatt megállítja?
2: Hát az is nagyon-nagyon izgalmas. Rengeteg beszélgetésünk van ez alatt a...
1: Ilyen pódium beszélgetés?
2: Nem, egészen spontán beszélgetések. Magukkal, az alkotókkal is, akik inspirációt szereznek akár a többiektől is, arra csodálkoznak rá, hogy az ő saját művük mondjuk hogyan kerül párbeszédbe sok másik művel, ami mellette van, vagy ahogy te is mondtad, ugye a látogatók közül rengeteg lelki állapotban lévő ember van ott.
1: Hát meg micsoda személyiség kavalkád.
2: Igen.
1: Esemény. Na, örülök, hogy művészettörténészként jöttél, mert én ezt rendre kérdezem az alkotóktól is, a kurátoroktól is, amikor beszélgetünk egy-egy esemény kapcsán, hogy ugye nyilvánvalóan az alkotónak van egy szándéka az alkotással, valamilyen üzenet jellege. De, és azt kérdezem, hogy te akár szervezőként, vagy művészettörténészként mit tapasztalsz? Az az üzenet megy át a nézőhöz, amit az alkotó szánt, vagy más érzelmi gombokat nyomogat, mint amire ő gondolt?
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, vagy nem mindig az az üzenet megy át, vagy inkább nem mindenkinek, de ez egyáltalán nem baj. Szerintem ez a művészetnek a csodája.
1: Tehát, hogy éppen milyen hangulata, kedve van az adott nézőnek, vagy közönségből bárkinek, hölgynek vagy úrnak, az úgy fogja érinteni.
2: Pontosan.
1: Az ő lelkiállapotának megfelelően.
2: Igen, vagy akár a saját emlékeinek megfelelően.
1: Igen, jogos, ha már valamit hozzátársított korábban.
2: Igen.
1: Te is vagy így? Bizonyos tárgyakkal, vagy alkotásokkal?
2: Abszolút. És nálunk, ugye azért is különleges ez a tehetségkutató, mert tudomásunk szerint, Magyarországon egész biztosan, de tudomásunk szerint egyébként talán az európai országokban is ez a legnagyobb és legkomolyabb ilyen esemény, ami ugye nyitott autodidakta alkotók előtt is.
1: Na most ez hogy ide pályázni kell hozzátok egyébként?
2: Igen.
1: Tehát ha én most bármit itt kedvet kapok ehhez, akkor én még most valamivel jelentkezhetnék?
2: Így van, még augusztus 10-ig várjuk a jelentkezéseket a honlapunkon keresztül.
1: Ezt mondd is el, kérlek, az oldal nevét, a elérhetőségét.
2: Az oldalunk az theartistchamber.com, angol-magyar nyelven is megtalálhatóak vagyunk, és itt lehet pályázatot beadni hozzánk erre a tehetségkutatóra. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy előnye ennek a versenynek, hogy aki nevez művész, az mindenképpen bekerül a kiállításra, hiszen ebből jön létre ez a hatalmas, inspiráló nagy kiállításunk, és a szakmai zsűri onnan válog a díjazottakat.
1: Tehát érdemes elindulni.
2: Így van.
1: Nálatok.
2: Igen.
1: Na, de oda van írva például az alkotásokhoz, címek vannak? Hogy
2: persze. Címek, technikák, méretek, és hogyha valaki árral szeretné kiállítani, akkor árral is.
1: Ja, mert azt is lehet.
2: Aha. Így van, ezzel is szeretnénk az alkotókat támogatni, és számos eladásunk van minden évben.
1: Szuper. Általában egyébként képeket készítenek? Vagy nem feltétlenül? Tehát festenek?
2: A festészet, igen, a legnépszerűbb, mi azt tapasztaljuk, de azért más médiumok is mindig vannak.
1: Csak egyet-kettőt?
2: Hát ugye grafika, az azért elég sok van, ugye a vízfesték is grafikába tartozik, akkor különböző nyomatok, vannak szobrok, vannak fotók, nagyon, nagyon izgalmas technikák, néha textilfestészet, akkor pirográfia, ami ugye a fa, égetés, nagyon-nagyon sokféle.
1: De itt van olyan megkötés, hogy csak azok jelentkezhetnek, meg szerepelhetnek, akiknek úgy nincs nevük, vagy nincsenek egyéb kiállításaik máshol?
2: Mi úgy kezdtük el szervezni ezt a versenyt, hogy ez tényleg mindenki előtt nyitott legyen, akinek van benne kreativitás, inspiráció, van benne valami, amit meg szeretne mutatni a művészetben, úgyhogy mi nem szabtunk ilyet.
1: Nincsen.
2: Sőt, van olyan pályázónk, kiállítónk, aki már sokszor indult ezen a versenyen, és ő végzett művész, végzett festő.
1: Aha, értem. Jó, azért gondoltam erre, hogy egyenlőek legyenek az esélyek. Mert mondjuk, aki ott nálatok a galériában kiállít, gondolom nem egy tehetségkutatón fogja megmutatni az új.
2: Igen, általában alkotását. Azért ezt az nagyon sok szempontból azért külön van választva, aki akadémikus, végzett képzőművész, de hogy nagyon nehéz érvényesülni, és én azt gondolom, hogy ez a művészre van bízva, hogy ő hol szeretne egyrészt megmutatkozni, ezért ez közönség méret, presztízs szempontjából egy nagyon nagy dolog.
1: Abszolút, jó, értem én.
2: Igen.
1: Mi több emberhez eljut.
2: Igen, igen.
1: De az akadémikusok például elfogadják?
2: Ez egy nagyon nehéz dolog. Ahogy beszéltünk is róla, ez egy kicsit zárt kör, nagyon nehéz ebbe a körbe bekerülni, de például ugye a szakmai zsűrink, aki értékeli őket, ők akadémikus képzőművészek.
1: Világos.
2: Van egy úgymond 3-4 fős zsűrink, ebből Eifert János, Balog Rudolf Díjas fotóművész, fotográfus, ő már egy negyedik éve állandó tagunk, Csurka Eszter, Munkácsi Díjas összművész, ő is állandó tagunk, és aki főleg festészettel, grafikával foglalkozik, vagy ilyen szemlélettel jön, ő az, akit minden évben mást kérünk fel, hogy más műfaj, más szemlélet legyen. Idén Takács Márton festőgrafikus, de volt például Sinkó István, festők társaságának az elnöke, és hogy ők végigjárják ezt a kiállítást, megnézik az összes művet, ugye díjazottakat válogatnak, és hogy tőlük is azt kapjuk egyébként vissza, hogy ez nagyon, nagyon inspiráló az ő számukra is.
1: No, hát ugye arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon komoly szakmai fórum, ami akár egy ugródeszkaként is
2: így van
1: használható, de láttok abban különbséget, hogy a közönség például tesz-e különbséget a, most nevezzük így, a profi és a csak profi válni szerető, most nem tudom, jól mondtam, de érted biztos a kérdést, alkotó között.
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt tapasztalom, hogy ha nem mondjuk befektetési szándékkal jön valaki, vagy nagyon-nagyon kifinomult művészeti érzékkel, vagy ilyen elitista művészeti szemlélettel, akkor én azt tapasztalom, hogy nem. Mert hogy rengeteg kreatív, gondolatébresztő, különleges, technikailag nagyon jól kidolgozott, és egyszerűen esztétikusan szép művel lehet mondjuk találkozni ezen a tehetségkutatón, és ez ugyanolyan élményt ad, mint mondjuk egy végzett képzőművésznek a kiállítása.
1: Te ott vagy végig minden nap?
2: Nagy részt igen.
1: És ha végigmész a kiállított alkotásokon, szoktál találni bennük olyan nézőpontokat, amiket korábban nem vettél észre?
2: Rengeteget, igen. Igen. Sőt, még a legutolsó napon is mindig fedezünk fel.
1: De ez tényleg úgy van, hogy ránézel bármire, és akkor az éppen az adott hangulatban eltalál?
2: Számomra igen.
1: És ha minden
2: igen.
1: nap más hangulatban, vagy akkor minden nap más
2: igen.
1: jön át?
2: Igen. Sőt, amit én nagyon szeretek, hogy ugye mi bejönnek hozzánk ezek a művek, ez az 500 plusz alkotás, és mi rendezzük személyesen be a kiállítást. És én nagyon szeretem az összes kiállításunkon azt, amikor eldöntjük, hogy milyen témák, milyen érzetek, stílusok szerint rendezzük el őket, és ahogy párbeszédbe kerülnek egymás mellett a képek, azt én nagyon élvezem mindig.
1: Ott te a galériában kortárs alkotókat?
2: Igen, mi kortárs figurális elsősorban, ami a galériának a profilja, de az autodidakta alkotóközösségünkben ott mindenféle. Nyilván kortárs, de hogy korosztályban, stílusban mindenféle.
1: Világos. Ugye a K galéria Calvin tér?
2: Igen.
1: Vagy közelében található.
2: Igen.
1: És értsd jól a kérdést, ezt én már színészektől is kérdeztem meg talán ebből a műfajból is, hogy hát ugye vannak alkotók, akiket ünneplünk 100 év után, és most a képzőn éppen Strobl Ébad van, 170-et ünneplik, mint jubileum, de szerinted, művészettörténészként kérdezem, benne van a pakliban, hogy a mai kortárs alkotókat is majd 100 év múlva így fogjuk ünnepelni?
2: Én azt gondolom, hogy ez mindig benne van, mert aki egy olyan vizionárius a saját korában, azt egyébként a saját korában talán ritkán értik meg, Viszont, hogyha nem művészet történészként, hanem csak a saját lelkemből válaszolok, akkor pedig azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy engem fognak-e ünnepelni, hogyha én az életemet mondjuk akár végzett, akár autodidakta művészként azzal töltöm, hogy gyönyörű dolgokat alkotok, ami nekem ad valamit. Akkor talán mindegy is, hogy 100 év múlva mondjuk ünnepelnek-e engem.
1: Oké, jogos. Először mindig a művésznek kell, hogy adjon?
2: Szerintem igen.
1: Mert akkor tudja közvetíteni hűen a
2: közönsége. Én azt gondolom, hogy igen.
1: És te művészettörténészként melyik alkotási folyamatot kedveled a legjobban?
2: Mármint amikor mi kiállítást szervezünk?
1: Igen, annak melyik része az, amit igazán szeretsz az egészben?
2: Én nagyon-nagyon szeretem, azt is nagyon szeretem. Nagyon szeretek találkozni az alkotókkal, beszélgetni velük, kérdezgetni,
1: tehát
2: hogy ez
1: még a felkészülés során?
2: Akár, de akár a kiállításon is. Sokszor van olyan, hogy beérkezik hozzánk egy kép a pályázatra, nyilván mi abból látunk valamit, de aztán eljön az alkotó, elhozza, kikerül a falra, és megkérdezhetjük, hogy ez mit jelent neked, hogy hogyan született meg, és az mindig nagyon izgalmas.
1: Az kerül ki végül az ajánlóba is?
2: Néha igen.
1: Oda az alkotás alá?
2: Igen. Néha a művész saját gondolatai, de mondjuk én sokszor tartok megnyitót, és én szeretem a személyességet fűzni, mondjuk akár a művészet történeti kapcsolatokkal, ami lehet, hogy nem is tudatos, de egy nagyobb keretbe foglalja ezt a kiállítást mondjuk.
1: Mit tapasztalsz, és akkor ezt most kérdezem, nem csak a galériában, hanem akár itt a tehetségkutatóban is, hölgyek vagy férfiak azok, akik általában?
2: Nem készítettünk még erről statisztikát, talán több hölgyel találkozunk, de egyébként ez is, mint a kor, tehát hogy nagyon-nagyon változó. Szerintem talán egy picit több hölgy, de fele-fele.
1: Aha. Na jó, hát ez érdekes, hogy miért pont ők azok, akik kreatívabbak?
2: Szerintem nem is feltétlen kreatívabbak, csak lehet, hogy előbb találnak utat a saját kreativitásukhoz, vagy akár a spirituális lelki dolgaikhoz.
1: Mert szégyelli az ember sokáig? Hogy tud valamit? Vagy azt hiszi, hogy...
2: Vagy talán azt gondolja, hogy nem hiszi, hogy nekem ez mondjuk menne.
1: Aha.
2: Nagyon sok olyan alkotónk van ebben az autodidakta közösségünkben, tehetségkutatónkon is, aki élete során nem fogott ecsetet mondjuk 30-40-50-60 évig, és aztán egyszer igen, és nem tudja abba hagyni.
1: Na hát, kedves hallgatóink, akkor augusztus 22 és 29 között a MOM Parkban, Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatóján, ami már a negyedik, akkor ezek szerint egy motivációs workshop is kezdetét veszi.
2: Tehát ez inspiráló, kreatív.
1: Inspiráló, na, hát pont ez a lényeg, hogy akinek eddig ott bujkált az alkotás, de nem mert neki kezdeni, hát ha most kap egy löketet.
2: Így ezzel. Van. És aki pedig alkotó, és úgy érzi, hogy van benne valami, amit ő megmutatna, még augusztus 10-éig tud jelentkezni.
1: Még van idő, úgyhogy ne csúszanak ki, úgyhogy igyekezzenek, kedves hallgatóink, de biztos, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ott is lenni, tehát hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg, hogy hol tart ma a kortárs művészet, egyáltalán milyen gondolatok foglalkoztatják, erre van valami válasz, vagy amit ti megtapasztaltatok?
2: Talán mi inkább azt tapasztaljuk, hogy rengeteg minden. Tehát, hogy rengeteg.
1: Annyira vegyes.
2: Nagyon
1: mint
2: színes.
1: Mint maga a világ, ugye?
2: Igen.
1: Olyan színes, mint a világ.
2: Igen.
1: No, hát akkor még izgalmasabb elmenni. Jó társaságban repül az idő. Végén vagyunk, de várlak vissza téged is szeretettel. Legyenek sokan, azt kívánom, sok csillogó szempárt nektek, és nagyon drukkolok.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Nemes a cél, nemes a misszió. Te nálad meg várjuk a következő könyved, de amikor legközelebb jössz, akkor majd erről is beszélgetünk.
2: Rendben.
1: Hol tartasz az írói pályadon? Csak Lilkával beszélgettem, kedves hallgatóink, és találkozunk a MOM-ban, a MOM Parkban augusztus 22 és 29 között. Lilkától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, a második részben is újabb izgalmas vendégek, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Belényesi Béla Budapesten dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók tudatosabban építsék a személyiségüket, az emberi kapcsolataikat és az üzleti életüket. Személyes képzéseivel, zárt közösségeivel és saját digitális platformjával olyan közeget épít a fővárosban, ahol az önbecsülés, a kommunikáció és a gyakorlati tapasztalat közös fejlődésé válik.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Már rég találkoztunk.
3: Nagyon.
1: Rég találkoztunk, de még az éterben így, itt a Slágeren nem, úgyhogy örülök neked. Én már láttam is a te képzéseidet többször itt az elmúlt években, még a változást is láttam, ahogy nem csak azok fejlődtek, akiknek tartottad, hanem te magad is lépdelsz folyamatosan fölfelé.
3: Hát
1: érettségben biztos.
3: A legnagyobb nyertes az nyilván mindig én vagyok. Felkészülök, elmondom, látom a reakciókat, mindig én vagyok a legnagyobb győztes.
1: Na, örülök neki.
3: Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlődés az akkor lehet, hogy az emberekhez beszélsz. Uh-huh. Én ezt tartom, és ezt megigénylik is. Tehát, hogy pont azért, mert egy A helyről eljövök, elhozom információt egészen B helyre, és mint egy ilyen közvetítő, mint egy összekötő vagyok. Különböző szakmák között, különböző nézőpontokkal. Hát téged is azért hívtunk meg sokszor.
1: De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te nagyon régóta emberekkel foglalkozol. Mindenféle mindig. Rendszerekben, de tényleg személyiségfejlesztő hozzáállással.
3: Abszolút.
1: És azt mondtad, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy pont most jutott eszedbe, hogy te hozzá látsz valamit egy-egy emberhez. De mit látsz?
3: Ez ugye... Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes előadást azzal kezdek, hogy nagyon jó beszélem a magyart. Uh-huh. Tehát az a hozzálátni, tehát bármilyen feladatot az ember kitűz magának, akkor úgy látunk hozzá a feladathoz, hogy hozzátesszük azokat a dolgokat, ami szükséges a feladat ellátni. Tehát beszélhetünk mi értékesítési csapatokat, mikor képzek. Uh-huh. Akkor kell vinni valami olyan dolgot nekik, amit ők mind nem láttak hozzához a szakmához. De kell nekik, és tudjuk, én nyilván személyiségfejlesztő emberként, hogy tudom, hogy az neki kell. Majd odaviszek neki egy nézőpontot, és azt mondja, hogy erre nem gondoltam. Tehát nem láttam hozzá még igazából a feladathoz. Tehát én, amikor oda megyek, hozzálátok a feladatot, hozzáadok neki valami plusz értéket, akkor sikeresebb lesz. Mert olyan dolgot lát, amit előtte nem látott. Uh-huh. De ezért vagyunk mi. És én nekem valamiért, Istentől ki miben hisz, én ezt megkaptam, hogy én nagyon sokkal többet figyelek, mint beszélek. Sokkal
1: jó, beszélsz is eleget egyébként, mert akkor nem tudnál közösséget építeni, de mondom, én azt saját szememmel láttam, hogy hogyan hozol létre egy közösséget, egyszer a közösségek együtt is maradnak? Vagy ha szétszéled a társaság, akkor utána más-más közösségben újra egymásra találhatnak?
3: Alapvetően a tevékenységem az nem hívom magamnak trénernek, mert nem vagyok az.
1: Na de közben meg úgy viselkedsz, mint egy tréner, hiszen tréningeket hát, tartasz.
3: Igen, a testbeszédtől kezdve tényleg a most saját social media platformot építek, van saját applikáció, ez mind arra szolgál.
1: Hát akkor mondjuk ki, van saját Facebookod.
3: Hát
1: nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.
3: Szoktam viccelődni, hogy két embernek van a földön Facebookja, nekem meg Zuckerbergnek.
1: Na, oké.
3: Okay. És annyi a különbség, hogy én nekem még nem akkora. Januárban indítottuk el, több ezren vannak már rajta. Annyi a különbség talán, hogy csak értéket és csak olyan dolgokat osztunk meg, amitől több leszel.
1: Tehát ott vagy az online térben is, abszolút. De közben meg arra is nagy gondot fordítasz, hogy te itt Budapesten találkozz. Most azért vagyok egy picit gondban szimpatizánsaiddal, követőiddel?
3: Ebben a sorrendben.
1: Fejlődni vágyó emberekkel?
3: Ebben a sorrendben.
1: Okay.
3: Mindenféle ember eljön. Aki szimpatizál velem, még vannak olyanok is nagyon furcsa, akik nem szimpatizálnak.
1: De szeretnének jobban élni?
3: De szeretnék jobban élni.
1: Tehát és ezért fordulnak hozzá.
3: Így van, és amikor kijönnek tőlem, akkor azt mondják, hogy hát nem ezt hallottam rólad. Hát mondtam, hogy akkor jó, akkor volt onnan feljönni, és onnantól kezdve már nem csak, hogy ő jön, hanem a környezetéből, vagy a csapatából.
1: Jó, hát már mennyi motivációs gurúról hallottunk mindent, azt ott vannak az előadásokon, akkor is hiába, hogyha...
3: Én nagyon fontos dolgot megtanultam, én azt gondolom, hogy az igazi értéket, tehát nem is tudom, hogy kitől hallottam, hogy az igazi értéket, ahol valóban lehet fejlődni, azt már csak zárt közösségekben osztják meg. Nyilvánossággal nem. Nem az nem igazi tudás, hogy hogyan kerestem 4 óra alatt 170 000 forintot, így gyere elmondom a titkot. Nem, ezeket a dolgokat, ami igazán valóban működik, az a zárt közösség. Én nekem is az olyan zárt közösségem, mert az igazi dolgokat én azt gondolom, hogy zárt közösségekbe osztják meg. Uh-huh. Kint már, ami arról szól, hogy elárom a titkot csak neked, csak itt, és ezt kitesz... Nem,
1: ezeknek az... vége van.
3: Én nem láttam még benne értéket. Én. De más...
1: Hát sokan próbálkoznak ezzel.
3: Hát igen, de ők... Figyelj, erre azt tudom neked mondani, amit hallottam én is a nem is tudom, a halálos íromban valamelyik részében, hogy olvasásból ötös. Uh-huh. Elolvassák, elmondja, mert egyetért vele, nem próbálta ki, nem tudja, nem vállal érte felelősséget. Mondja, mert hallotta, mert tetszett, mert tudok vele azonosulni, uh-huh. De hát ez az értékközvetítés, ez nem erről szól.
1: Az, hogy valaki értéket közvetít, ez értékrend is? Arról igen. Is szól? Tehát te abszolút. Értékrendet is próbálsz
3: abszolút.
1: Formálni?
3: Ja, hát igen, ez is egy szójátékból jön belülről, hogy tele vagyunk kincsek, az igazi kincsek azok belül vannak, az igazi kincsek az emberi kapcsolatok, az igazi kincsek az, hogy hogyan szólok egy emberhez. Tehát nézzük meg, hogy hány és hány külsőségekben rendben lévő ember hogyan szólít és hogyan kezeli a környezetét, elképesztő. Uh-huh. Pedig lehetne a kettőt egyszer is csinálni. Én arra tanítom az üzlettársaimat, és meg akikhez most beszélek, hogy belül legyen nagyon értékes, és hogyha még kiszállsz véletlenül Porsche-ból, mert úgy sikerült az élet, uh-huh. Akkor is tartsanak értékesnek.
1: Oké, de ez már valahol önbecsülés is.
3: Amikor a folyamat
1: amikor
3: elindul a folyamat, akkor igen, kell minden. De én azt gondolom, hogyha egy jó helyen, jó emberek között igazi értéket adsz, egyébként még a pénz is ott van mellette. Uh-huh. Tehát, hogy ezt se tud olyan elkerülni. Tehát nekem is nagyon nagy erőfeszítésbe tellene egyébként elugrani a pénztől.
1: Uh-huh. És nem is kell.
3: Hát nem, hiszen vannak a közösségünkben olyan emberek, akiknek lehet, hogy az első segítség, amire szükség, az a pénzügyi segítség. Uh-huh. Az is odadom. Tehát, hogy... Uh-huh.
1: És tudnak élni vele?
3: Az van, aki tud.
1: Gesztusokkal?
3: Van, aki tud. Nem mindenki, de én a hitemből fakadó, én nem válogatok. Én segítem azt, akit én kapok.
1: Na de az látni kell valamit a másikban? Hozzá kell látni valamit?
3: Hát jó, hogyha ez a fajta látás megvan, akkor kevésbé futsz lukra. És ezt itt nagyon fontos tanítást tanultam meg most a 2 héttel ezelőtt, hogyha rájössz, hogy a cselekedeteid milyen értékesek, akkor tudni fogod, hogy a mondataid semmit nem érnek. Uh-huh. Ezért igyekszem cselekedni. Tehát én oda teszem, megkapja, és hogyha ő nem úgy cselekszik vissza, akkor is tudom, hogy én jól végeztem a dolgomat. Uh-huh. Úgyhogy, de nem mindig működik. A segítség sem, a karrierépítés sem, a mondatok sem. De nekem...
1: Ez olyan, mint az élet, nem?
3: Hát, pont. Én is az élet része vagyok, nekem sem sikerül minden, de én azt gondolom, hogyha mindenki a szándékaimat nézi, mindenki azt nézi, hogy belül mi van, hogy én hogy érzem magam, hogy mit akarok igazából adni. És azt tényleg mindenki úgy át tudná venni, hát én lennék a világ legsikeresebb ember.
1: Buktál el sokszor?
3: Persze, mai napig.
1: Na de azok előre visznek? Tanulsz belőlük?
3: Nagyon sok.
1: Felhasználod?
3: Igen. Tapasztalat. De egyre jobban én is térek át arra, hogy a cselekedeteket figyeljem. Uh-huh. Mert önmagukban mondatok tényleg semmit nem érnek.
1: Ami miatt én hívtalak téged ebbe a műsorba, hogy mondd már el nekünk, hogy állunk mi az önbecsüléssel, a tudatossággal, az élethez való hozzáállással.
3: Ja, én azt gondolom, ez két dologból, két részből áll. Az egyik az, hogy mi hogy állunk, az én azt gondolom, hogy jól. Az, hogy a környezetünkből mit kapunk, és az, hogy visszük át a saját szülőt, ott már baj van. Aha. Egy bántott, egy kizsákmányolt, egy bántó, fájdalmas, félelmekkel teli világban élünk, és van, akire a világ hatással van, és azt átveszi. Valaki lát egy olyan embert, ezt tapasztalom, hogy valaki határozott, erőszakos, kiabálós, odamondós, és úgy lesz eredmény, akkor ő is, ugyan a személyisége nem olyan, ő nem olyan ember, ő tudja, hogy neki nem ezt kell csinálni, de elkezdi azt csinálni, mert hátra ad viszi őt sikerre. Majd mikor rájön arra, hogy ez nem viszi sikerre, akkor visszatér önmagához, és elkezd önmaga lenni, én is ilyen voltam, magamról uh-huh. beszélek most, hogy én is azt hittem, hogy ez visz előre. És most mindenki azt mondja, hogy megváltoztál. Én meg mindig azt mondom, hogy nem változtam, még ilyen voltam. az tény, hogy nem ilyennek ismertél meg. Mert én is a környezetemből vettem le, hogyha én erőszakosabb, határozottabb, meg nem tudom milyen vagyok, akkor nekem majd lesz eredményem. És elkezdtem is azt csinálni, nem én voltam. Lett is valamilyen eredmény. Uh-huh. De most meg, amikor azt mondják az emberek, hogy hogy megváltoztam, még mindig azt mondom nekik, hogy nem visszatértem ahhoz, ami én vagyok, és megpróbálom most én magam, én végigcsinálni, és a világot figyelmen kívül hagyni, és azokra a dolgokra, amit nagyon sok embertől megtanulok, a gesztustól kezdve, a kedvességen keresztül, a szereteten keresztül, nekem most a legnagyobb érték az életem az ölelés. 52 évesen. Hogy bemegyek a csoportba, hogy miért mész mindig fél órával előbb? Az, hogy mindenkit meg tudjak ölelni.
1: Ez én... korábban nem volt? Nem?
3: Ölelés, hagyd már, tehát üzletember, mit ölelgessem én?
1: Na, mert csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy te azért nagyon komplex képzéseket tartasz, személyiségfejlődés, ugye önismeret, önbecsülés, de közben üzleti téren is. Hogyha abszett. Valaki ezt igényli,
3: így van.
1: És ha tényleg jobban szeretné élni, akkor abban is adsz tanácsokat, hiszen a te életed a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet gyakorlatilag a semmiből felépíteni nagy dolgokat anyagilag is.
3: Mindig a semmiből, igen.
1: Mindig a semmiből, hát oké, de ez a művészet, nem? Pénzből igen. Pénzt csinálni, azt mondják, hogy az
3: ez mindenki könnyű. Tud. Az és jött még az, hogy mindenki tud, igen, igen. Igen, hát én nekem valahogy mindig úgy alakult az életem, igen, hogy a semmiből kellett, és lehet, hogy talán az több időt, energiát, meg motivációt ad, hogy a semmiből lehet, hogy én erre vagyok teremtve, hogy a semmiből.
1: És az megszokja az ember, hogy mindig újra kell kezdeni? Vagy már ez sem feltétlenül igaz.
3: Most már tudom, hogy nem fog semmit újrakezdeni. Most már biztos, hogy olyan platformokat építek, olyan tapasztalat, olyan üzletbe, olyan hozzáállásra, hogy tudom, hogy már nem kell újrakezdeni. Uh-huh. Már nem kell.
1: No, a másik, ami miatt hívtalak, az a közösségépítő szereped. Hogy te képes vagy arra, hogy nagy tömegeket egyé kovácsolj. Nyilván ugyanazon hát mondanám, hogy értékrenden alapuló embereket, de ahhoz te is kell lesz. Meg ők is kellenek, hogy azért sokszor menjenek el. Mennyi idő alatt változik meg egy ember? Ha megváltozik, és meg tud-e változni? Szóval sokrétű a kérdés. Mennyit kell hozzád járni?
3: Hát nézd.
1: Valaki változzon.
3: Ez megint teljes mértékben 100%-ben emberfüggő. Én az Andráshoz, az én mentoromhoz egyszer mentem föl, és megfordult velem a világ.
1: Egyetlen találkozástól. Ugyanis Andrásról beszélünk?
3: Igen,
1: akkor innen csókoltatjuk, hogyha most hallgat minket.
3: Igen. Most kint él Tenerifén a családjával.
1: Én már hívtam ide a műsorba többször, úgyhogy...
3: Én meg majd erőszakkal idehozom.
1: Most is innen az invitálás.
3: ő egy zseni, ez teljesen egyértelmű. De alapvetően... megint az én példámat tudom elmondani. Nekem, ahogy találkoztam vele, elkezdtem, elhittem neki. Az én példám az bizonyít, hogy nekem is három és fél év kellett, mire tényleg elhittem neki, hogy ez tényleg ki komolyan mondta. Uh-huh. Hogy az volt az ajánlat, amikor fölmentem hozzá, hogy azon fogok dolgozni, Béla, hogy neked minden napod, vagy minden nappal egyre jobban legyél, és egyre jobb ember legyél. És én néztem, hogy ez milyen ajánlat? Mi ez? Ez nem ajánlat, ez provokáció, ez... Uh-huh. Hogy milyen ember vagyok, de és aztán, és ugye 3,5 év eltelt, mire eljöttem, hogy ezt az embert, ez tényleg nem érdekli, se a pénz, se az üzletünk, se az üzletünknek a hogy mekkorák vagyunk, se az, hogy mekkora bevételt, semmi nem, az érdekli, hogy én minden nap jobban legyek. És elkezdtem koncentrálni azokra a kérdésekre, meg elakadásokra, utána, amiket már tényleg őszintén megmertem vele osztani, és akkor már igazi problémákról tudtunk beszélni. Tehát az, hogy én mennyi idő alatt jutok el például egy emberre, akivel én beszélek, eddig a pontig, hogy igazán az igazi problémáit elmenni mondani, ez már rajta múlik.
1: Mert hogy olyanok is megkeresnek, akik ugye nem akarnak pénzt keresni, vagy üzletelni, hanem személyiséget formálni.
3: Abszolút. Mind a kettő, hogy a testbeszéddel kapcsolatban kult, én nagyon sok minden kapcsolatban tartok előadást, nagyon sokat.
1: Hát igyekszem. Több könyvet is írtál, ezt mondjuk el.
3: Igen, 2 könyvet írtam, de hát ez egy külön történet, mert nálam nagyon sokszor az, hogy csak történnek dolgok. Én nem akartam könyvet írni. Én leírtam egy hölgyel, 4 órát beszélgetünk, a 4 órás beszélgetés végén az lett, hogy ezt le kell írni. Mondom, mit? hát amiről beszéltünk. Miről beszéltünk? Hát ez vagyok kéne. Hát most, ez mindenki,
1: a
3: ez mindenki így, nem, ez nem így sem. Na és akkor lett belőle könyv. Megjelent a könyv, kiraktuk a különböző platformokra, elolvastuk, jaj, de jó, csoportok jöttek létre, az Egyesült Államokból jöttek, Mexikóból jöttek visszajelzések, hogy megkapták a könyvet, és nem hajlandók visszaadni annak, akitől kölcsön kérték, és jött a kérdés, mikor írod a másodikat? Nem akarok másodikat, elsőt se akartam írni. Uh-huh. Tehát, hogy velem így történnek dolgok.
1: A mai napig.
3: Mai napig. Ugyanúgy, tehát, hogy én azért szeretek csoportokban, meg közösségben járni, nekik információt átadni, mint én tudok, mert én meg rengeteg mindent tanulok tőlük. Uh-huh. És azt hiszik, amikor oda megy valahogy, hogy ez a Bélet, ez mennyi mindent tud, hát tőletek kapom a felét.
1: Aha.
3: Tehát, hogy én is abból épülök, hogy ezt a talentumot beviszem a közösségbe, a közösség meg visszaigazol, én meg még tudok afelé menni, mert az embereknek kell. Uh-huh. De ez nem működne például online. Uh-huh. Én nem tartok online képzést. Én személyesen.
1: Ja, értem. Tehát, hogy teljesen más az, hogy van egy saját platformod, ahol tudjátok tartani a kapcsolatot, tehát a szoftverfejlesztő része, vagy az applikációfejlesztő, de egyébként te folyamatosan élőben találkozol.
3: Abszolút élőben ezeket rögzítjük, ott már föltesszük a platformra, mint egy figyelemfelkeltő, és oda már be tudják hívni az embereket, mert az én platformomat azt megint csak a megfigyelésem alapján én úgy tartom, mint az Airbnb-t, úgy tartom, mint az Uber-t, hogy az Uber-nek sincsen taxia, az Airbnb-nek sincsen szállása, csak akinek van igénye, meg van a vásárló, azt összehozzák egy közös platformon. Én azokat az embereket, akik még az értékesítés felé, vagy az önfejlesztés felé nem akarnak elmenni, annak létrehoztam egy olyan platformot, ami még lehetővé tesz, hogy minket már megfigyeljen, de még nem kell nem kell nyilatkozni, hogy akar-e tőlünk bármit is. Úgyhogy ez a platform azért létre, hogy mi már elmondjuk, amit tudunk, megmutatjuk önnek az eredményét, a végeredményét, és ő följön tud döntés hozni anélkül, hogy velünk beszélne. Uh-huh. Viszont nekem olyan emberek van szükségem, akik már hoztak döntést.
1: Aha.
3: Mert aki nem hoz döntést, azzal, hát én is adok mit kell.
1: Nem tudsz mit kell? Oké. Láttál nagy sorsfordulókat?
3: Most is, hát persze. Az elmúlt két hónapban is, hogyne.
1: Tehát akik ott vannak, akikkel foglalkozol, azoknak mérhetően?
3: Mérhetően. Abszolút.
1: Változik az élete?
3: A legutóbbi üzlettársam, ami tavaly október 18-án döntött úgy, másfél évig volt egy helyen, nem volt igazi eredménye, viszont a pénze az fogyott. Én elkezdtem vele dolgozni októberben, és a személyiségfejlődésről beszélve most ott tart, hogy szinte mindent egyedül csinál, és még most már kétszer akkor az eredménye, mint amit például velem csinált, pedig hát velem is olyan rekordot csinált.
1: Tehát az önállóság itt a fő.
3: A végcél az az.
1: Aha.
3: A végcél az az.
1: Oldani.
3: És most már én is egy jobban hajlok egyébként afelé, amit én is kaptam a tréneremtől, hogy amikor én elmentem az első ilyen 250 ezer fontos képzésre, és kérdeztem tőle, hogy mit fogok én kapni ezzel a 250 ezer fontos, mert csak érdekes, mondta, hogy semmit. Mondom, azért a 250 ezerről semmi, az nem egy jó ajánlat, és mondták, de az összes olyan rosszat, negatívat, mindent, ami rád került, azt leszedjük, és akkor előkerülsz te. Uh-huh. Mert alapvetően mindannyian normális, mert minden tudjuk, mit akarunk, hogy akarunk, nem akarjuk az embereket bántani, nem akar senki, hanem egyszerűen az, ami a környezet van. És mi a legtöbbet, nekem is azt tanították meg, hogy ezeket hogyan hagyjam figyelmen kívül, és akkor elő tudok jönni én.
1: Mert egyébként rengeteg lehúzó, eltérítő erő van a hétköznapokon, az útunk során?
3: Hát a legutóbbi Facebook idézetet tudom mondani, hát én azt hittem, hogy kiugrok az emeletről. Azért nem fogok soha többet bocsánatot kérni, mert így kezdődött a mondat. Jaj. És lájkolták több ezren. Hát az ember, aki nem tud bocsánatot kérni, az menjünk már vissza kettőt, az nem tudja, hogy mennyire van szeretve. Az ember nem tudja, hogy az, ha te, aki szeretve vagy, hogy mennyi mindent bocsátottak meg neked, és ettől neked mennyi mindennel lett könnyebb.
1: Akkor ez legyen most a végszó.
3: Jó.
1: Az első körre nagyon örültem, hogy itt voltál.
3: Én nem viccel,
1: élveztem
3: én
1: a beszélgetést. Remélem, hogy ezzel mi is tudtunk egy picit szemléletet elgondolkodtatni a hallgatókat. Ez fontos, hogy aki változtatni akar, az annak lehet, hogy itt az ideje. Belényesi Bélát kell keresni. Megtalálnak a különböző közösségi oldalakon?
3: Meg.
1: Ha beütik a nevedet. Oké. Belényesi Béla. Na,
3: mindenhol.
1: Hát köszönöm, Béla.
3: Én köszönöm,
1: itt voltál. Kedves hallgatóink, Bélától most elköszönök, önöktől még nem jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Koncsik Lilkának és Belényesi Bélának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten marad a spórolás, szabályosan folyatta a vizet a debreceni Széttiél. Budapesten fogták el az áladománygyűjtőket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, marad az energiatakarékos közösségi közlekedési menetrend. Szünetel a díszkivilágítás, és egyelőre a szökőkutakat sem kapcsolják vissza. Hozzátette, a főváros közben stabilan biztosítja az ivóvízellátást, és takarékos öntözéssel védi a zöld felületeket. Karácsony Gergely szerint a krízis kezelése megmutatta, milyen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése. Történt szabálytalan vízhasználat a Széttiél debreceni gyárában, közölte a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója, miután egy környezetvédelmi egyesület videófelvételeken kifogásolta a nagy mennyiségű víz elfolyását a vízkorlátozások idején. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által közzétett felvételeken az látható, ahogy a Széttiél kettes kapujának közelében lévő vízóra folyamatosan pörög, a víz pedig egy vastag csövön keresztül egy csatornába ömlik. Az egyesület szerint 41 óra alatt közel 4,5 millió liter víz távozott a rendszerből, miközben a városban vízkorlátozás van érvényben. Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a folyamatnak nincs köze az akkumulátorgyárhoz, a folyamat a hálózat karbantartását szolgáló technológiai mosatás része. A tapolcai rendőrök őrizetbe vettek két román férfit, akik országszerte több településen tévesztettek meg embereket azzal, hogy jótékony célú adománygyűjtést színlelve kértek pénzt járókelőktől. A sértettek abban a hiszemben adtak át nekik készpénzt, hogy egy jótékonysági alapítvány működését támogatják. A megszerzett pénz egy részét saját céljaikra költötték, a fennmaradó összeget pedig Romániában élő családtagjaiknak utalták. Augusztus elején többek között tapolcai áruházak parkolójában is megszólították a vásárlókat. Miközben elterelték a sértettek figyelmét, pénztárcájukból készpénzt loptak. A két férfit a rendőrök előállították, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A terrorelhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnus váltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonalat csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált autóbuszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csak nem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 személy közül választ államfőjelöltet a Tisza párt. Több mint 109 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákban. Biztosított a Sziget Fesztivál áramellátása. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név volt, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormányfő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. A 2026-os év első 6 hónapjában több mint 109 millió forint gyűlt össze a repontautomatákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermek Étkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont automatákon keresztül. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter szegedi országgyűlési képviselő. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az ember életek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodás műveletközben vesztette életét. Országos egyeztetést tartottak a gyermekvédelmi központok vezetői. A találkozón azonosították a legégetőbb problémákat, amelyek közül kiemelkedik az országos szinten tapasztalható 20%-os létszámhiány. Ez a hiány közvetlen hatással van az ellátásra. Megyénként 2-8 lakás otthon kényszerül zárva tartani, mivel nincs elegendő munkatárs az intézmények működtetéséhez. Ennek következtében jelenleg körülbelül 1600 gyermek vár arra, hogy elhelyezést nyerjen egy üres férőhelyen. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját agregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsoló hálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít telt házas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, lesz mínusz egyedik és nulladik nap is. A Sziget hivatalosan kedden kezdődik a Hajógyári szigeten. A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: A korábbinál nagyobb területen számos új tárggyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát. Templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn újraindulhat egy turbina a Paksi atomerőműben. Számos döntés született a kétnapos kormányülésen. Rengeteg szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A miniszterelnök a pénteki budapesti kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi adatok szerint halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina az erőműben. Amennyiben ez megvalósul, a termelés a jelenlegi 240 megawattról 500 megawattra emelkedhet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak szüksége van egy nagy atomerőműre, ugyanakkor alaposan meg kell vizsgálni Paks 1 kapacitásait is. Emellett kiemelte, hogy a jövőben fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízellását adódó kihívásokra. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be pénteken délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027 júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot és enyhíti a háziorvosok elszámolási feltételeit. Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keret emeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a Sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyékben, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SAP és QUAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter, szegedi országgyűlési képviselő. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagy beruházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Faápolási munkák miatt az 51 villamos helyett pótló busz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén.
1: És most indul egy újabb legnagyobb slágerek változatosan.
2: 93.1
1: Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Az 51-es autóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál Zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyermekkórusa is. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkülni, hol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
3: Be happy, don't worry, be happy.

0: remény.
1: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Mi Veszprémben és környékén is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM.

0: Budapesten maradó spórolás szabályosan folyatta a vizet a debreceni Széttiél. Budapesten fogták el az áladománygyűjtőket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, marad az energiatakarékos közösségi közlekedési menetrend. Szünetel a díszkivilágítás, és egyelőre a szökőkutakat sem kapcsolják vissza. Hozzátette, a főváros közben stabilan biztosítja az ivóvízellátást, és takarékos öntözéssel védi a zöld felületeket. Karácsony Gergely szerint a krízis kezelése megmutatta, milyen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése. Történt szabálytalan vízhasználat a Széttiél debreceni gyárában, közölte a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója, miután egy környezetvédelmi egyesület videófelvételeken kifogásolta a nagy mennyiségű víz elfolyását a vízkorlátozások idején. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által közzétett felvételeken az látható, ahogy a Széttiél kettes kapujának közelében lévő vízóra folyamatosan pörög, a víz pedig egy vastag csövön keresztül egy csatornába ömlik. Az egyesület szerint 41 óra alatt közel 4,5 millió liter víz távozott a rendszerből, miközben a városban vízkorlátozás van érvényben. Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a folyamatnak nincs köze az akkumulátorgyárhoz, a folyamat a hálózat karbantartását szolgáló technológiai mosatás része. A tapolcai rendőrök őrizetbe vettek két román férfit, akik országszerte több településen tévesztettek meg embereket azzal, hogy jótékony célú adománygyűjtést színlelve kértek pénzt járókelőktől. A sértettek abban a hiszemben adtak át nekik készpénzt, hogy egy jótékonysági alapítvány működését támogatják. A megszerzett pénz egy részét saját céljaikra költötték, a fennmaradó összeget pedig Romániában élő családtagjaiknak utalták. Augusztus elején többek között tapolcai áruházak parkolójában is megszólították a vásárlókat. Miközben elterelték a sértettek figyelmét, pénztárcájukból készpénzt loptak. A két férfit a rendőrök előállították, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlan. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnus váltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonalat csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált autóbuszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csak nem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. A kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
1: Vezessenek óvatosan, félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Útszűkületre készülnek a 13. kerületben a Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre számítsanak épület felújítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra készülnek a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert itt csatornát építenek. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton is, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, lezárták a két belső sávot, a Fehér úton nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Szent Gellért rakparton 6 óra 30-tól lezárják a dél felé vezető sávokat, a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadsághídig karbantartás miatt egészen vasárnap 17 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, szép szombat reggelt kívánok mindenkinek, és a legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé. Itt van elsőként Valmár és Manuel közöse, Szalmár is az éget a nap, tartsanak velem, jó reggel!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól. Szofia és Gala, a mai vendégeink, mindketten Budapestről érkeztek. Velük beszélget Ortutai Dóri és Hajdú Steve.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székreállók, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, az egyik műsorvezetője ennek a kis csodának, ha nagyképűen nevezhetem így a műsorunkat. A másik csoda és műsorvezető Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus, hát nagy lányok, hatodikosok lesznek jövőre, Gaia és Sofia. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Még mindig bizonytalan vagyok, hogy Gájának mondjuk, vagy Gájá, vagy Gá-á, Gá... Hogy mondjuk helyet?
1: Gala.
0: Gala. Gala. Jó, akkor bemondom újra, hogy a vendégünk Gala és Sofia.
3: Én se jól írom soha.
0: Én is mindig Gájának mondom. Kijavítod az embereket, amikor így mondják a nevedet?
2: Hát nem sokszor mondják rosszul.
0: Kínos egy rádió műsorban Gájának mondani a Galát. Gala, Gala.
2: Gala.
0: Gala,
3: Gala és Gala. Sofia.
2: Igen.
0: Jól van, ezt megtanultuk egy életre, úgyhogy Gala, így hívunk. Ízik a Gala gonya, ahogy vörös. És szokták mondani, csúfolódnak ezzel?
2: Hát régebben, de most már nem.
0: Ez mennyiben különböző, mert ti francia iskolába jártok, a hatodik a francia suliba, mint egy magyar suliba. A magyar suliba a hatodik az ötödik?
2: Hát
0: vagy
2: igen.
0: Igen, olyasmi lenne?
2: Hát mondjuk magyar suliba ötödiktől van a felső, nálunk hatodiktól.
0: De miért?
2: Azt nem tudom.
0: Ja, jól van.
3: Tehát ti jövőre lesztek felsősök.
0: Te jövőre felsősök lesztek. Mennyivel más a felsősnek lenni?
2: Sokkal. Igen, sokkal.
0: Más tanárok lesznek teljesen?
2: Igen, de volt egy nap, ahol bementünk hatodikba, és akkor mindig így más tanárok vannak, meg lesz majd szekrényünk, meg tudunk majd menni a büfébe, meg igen.
0: Oh. Mert eddig nem lehetett büféznetek.
2: Nem.
3: Azért vagytok ilyen karcsúak. Nem lehetett büfézni.
0: Tudjátok, jó, hogy itt a Székreállókban általában mindig egy hírrel kezdünk, egy színes hírrel, amit Sofi nagyon-nagyon-nagyon szeret, és Gala is, nem mondom már rával, Gala is nagyon szereti, úgyhogy Dóri, aki a hírolvasó szerkesztője a Sláger FM-nek, ő hozza ide elénk.
3: Egy amerikai étteremben különleges szakács állt munkába egy robot, amely teljes precizitással készített el a pizzát, és megkente szósszal, rárakta a feltéteket, majd betolta azt a sütőbe, tehát tényleg, mint hogyha egy olasz séf lenne, ugyanúgy dolgozott, és azt mondják, akiket kiszolgált, tehát utána oda is vitte hozzájuk, azt mondták, hogy kb. Úgy működött ez az egész történet, mint egy akár Michelin csillagot is kaphatott volna, tehát annyira.
0: Annyira profi. Abszolút. Ti hallottatok ilyesmiről már, hogy robot főző? Képzeljétek, nekem van egy kínai ismerősöm, étterme van Budapesten, 5 robotja van, aki főz. De ne úgy képzelj, ne egy ilyen humanoidot képzeljetek el, hanem olyan szerkezet, amiben bepakolja az egyetlen séf, aki a konyhán dolgozik, az alapanyagokat, és a robot elkészíti az ételeket. Elbírjátok képzelni, hogy helyettetek robot menjen suliba?
2: Nem nagyon. De mondjuk olvastam egy könyvet, ahol az a neve, hogy a Ropi naplója.
0: Imádom.
2: Igen, megvan mindegyik nekem.
0: 12 van belőle?
2: Nem, 21.
3: Akkor neked még hiányzik.
0: Akkor még hiányzik.
3: 9 darab.
0: Akkor lemaradtam.
2: Igen, és akkor olyan van, hogy az lenne jó, hogyha az agyad menne a suliba helyetted.
3: Igaz.
0: De ezek a robotok, Gala, téged érdekelnek?
2: Hát nem annyira.
0: Mert?
2: Mire használjam?
0: Hát, na ez a jó kérdés. Hát, most például volt egy influencer, aki egy humanoid robottal eltöltött egy napot, és nagyon jól érezte magát. Te, hogyha választhatnál, Gala, egy robottal töltenél el egy pizsamapartit, vagy Sofiával?
2: Sofiával.
0: Jó, akkor Dórival töltenél el egy pizsamapartit, vagy egy humanoid robottal?
2: Dórival.
0: Jól van, akkor a robotok még mindig második helyen vannak. Sofi, te?
2: Én is.
0: Te is?
2: Mert az emberrel lehet röhögni, meg hogy jobban ismerem, meg minden. Egy robot de az meg lehet. Egy gép.
0: De egy robot azt csinálja, amit te mondasz. Hát, Gala meg nem mindig.
2: Hát mondjuk meg azon, hogy a robot, hogyha idegesít, akkor széttöröm.
0: Vagy ki tudod kapcsolni? Galát ki tudod kapcsolni?
2: Nem.
0: Ez a baj, ugye?
4: Mindjárt folytatódik a Székreállók majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt! Kell!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adása szól. Szofia és Gala, mai vendégeink, mindketten Budapestről érkeztek. Velük beszélget Ortutai Dóri és Hajdú Steve.
1: Eljöhet majd az az idő, hogyha idős, magányos emberek vannak, akik olyan nagykort megélnek, hogy gyakorlatilag már nincs hozzátartozója, hogy az egyetlen vigasz az, hogy van egy ilyen robota, aki társalog vele, segíti abban, hogy lemenjen a boltba helyetted, mert már nagyon öreg vagy, beszélget veled, ami egy idős embernek nagyon-nagyon fontos lehet. Bírjátok ezt képzelni?
2: Hát lehet. Eszembe jutott ilyen idős nő, ami nem is volt nagyon idős, hogy voltunk Nizzába, és akkor ott volt egy nő, és a fagyizónál, akkor jöttünk hozzá, és egyszerűen csak így elájult. Anyukám meg azzal röhögtetett minket, hogy annyira finom volt a fagyi, hogy elájult.
1: Ho-ho-ho! De például egy ilyen elsősegélynyújtó robot milyen jó lenne, mert néha az emberek megijednek, hogyha valaki baleset ér, volt már biztos a suliba olyan, nem, hogy valakinek vérzett a keze, mert elvágta, vagy elesett, akkor ti hősök vagytok, oda mertek menni segíteni neki?
2: Hát, hogyha undok volt velem, akkor nem, de hogyha mondjuk a barátnőm, akkor
1: igen.
3: Hát az undokat is segíteni kell. Hát kell, mert utána lehet, hogy korábban undok volt veled, és segítesz neki, és utána nagyon jó emberré válik, mert csak ennyi hiányzott a dologhoz. Persze a robot nem válogat.
1: A robot mindenkihez
3: oda megy, és segít neki.
1: Fontos, hogy segítsünk a másiknak.
2: Hát igen. Meg a robotokkal az is baj van, hogy van egy olyan csomó film, hogy meghűlnek a robot.
4: Lemerül.
3: Igen. Vagy valami olyan mágneses térbe, hogy nem tudom milyen térbe kerülnek, és akkor tényleg össze-vissza beszélnek, esetleg nem, hogy pörögnek fels le, nem lehet őket kiszámítani. Igen. Lehet merülőben vannak éppen, igaz.
1: Milyen furcsa, hogy erről beszélgetünk, mert itt a rádiónak a földszintjén van egy edzőterem, ahova Arnold Schwarzeneggel jár, és mikor mi elkezdtük a műsort, 5 perccel előttünk ment el, fölhívtam volna ide, mert ugye ő játszott egy robotot, ő volt a Terminátor, hogyha hallottatok erről a filmről.
2: Igen.
1: Ő elmondhatta volna, hogy milyen szövetnek lenni egy filmvázon.
2: Igen, meg nem tudom, van egy olyan film, ahol valami, nem tudom már a nevét, de egy robot, aki ilyen személytelefonnal dolgozik, és ilyen...
1: Dokumentumfilm volt?
2: Nem, mesefilm. De.
3: Igen, tudom.
2: Igen, és nem akkor aztán van egy ilyen luxus robot, aki... és akkor abba szerelmes. Nem tudom, hogy melyik.
3: Nem jut eszembe a címe, igen, én ezt látom.
1: Tehát, hogy van egy személytelepen dolgozó, valószínű robot, meg van egy szupergazdag robot, és egymásba szeretnek?
2: Igen.
3: Hát ilyen, de cuki.
1: Nagyon édes. Szerintetek emberekkel előfordulhat ilyesmi, hogy valaki a személytelepen dolgozik, egy fiú, a lány mondjuk hercegnő, és hogy egymásba szeretnek?
2: Hát ritka.
1: Miért ritka?
2: Hát mondjuk azok, akik a személytelepen dolgoznak, azok ilyen kicsit ilyen koszosak, meg minden a hercegnő.
1: De
2: ilyen.
1: Csak a munkától, hát utána megmosakodnak és tiszták.
3: Meg a lelke nem koszos, attól még lehet egy nagyon jó ember, csak azt a munkát kapta. Csak én arra gondolok ilyenkor, hogy a helyszín nem biztos, hogy biztosított, vagy nem biztos, hogy tudnak találkozni. Tehát, hogy az a hercegnő, vagy egy jobb sorsú ember nem biztos, hogy ott tud találkozni ezzel a kevésbé jó hely, jól szituált emberrel. Na, de hát vannak szép történetek, vannak mesék, és vannak ilyen szerelmi történetek is.
1: Na, de mondjuk, mondjad.
2: Mondjuk, amikor, hogyha egy személytelepen dolgozol, akkor azért kapsz olyan munkát, mert mondjuk nem voltál olyan jó suliba, és akkor nem kell az...
3: Esélyes, igen.
1: Na, de hogyha a személytelep vezetője vagy, ahhoz egy nagyon nagy üzleti érzékel, és valószínű ugyanolyan sok pénze van a személytelep vezetőjének, mint a hercegnőnek, akkor összejöhetnek?
2: Lehet, nem tudom.
4: Talán.
1: Fontos az, hogy mondjuk, hogyha ti 10 pontos lányok vagytok, olyan gyönyörűek, tehetségesek és okosak, ti csak 10 pontos fiúkkal jöhettek majd össze, már felsősök lesztek, mindjárt beszélhetünk ilyenekről, hogy ti is 10 pontos fiúkkal jöhettek össze, vagy mondjuk egy 5 pontos is beeshet az ablakon?
2: Hát nem tudom, attól függ.
3: Na, mitől? Ez a fontos kérdés.
2: Nem tudom, mondjuk az 5 pontosak, hát azok, meg kell nézni, mennyire jó tanuló, hogy mennyire kedves veled, meg...
3: Na, neked az fontos, hogy jó tanuló legyen.
2: Igen,
3: ez prioritás.
2: Nem akarok egy olyan ilyen hülye fiú, valaki ilyen tetoválás, meg a hajat beforja.
4: Igen, meg undok.
1: Mitől tud egy fiú undok lenni?
4: Hát ha nem hát kedves veled.
1: Csúfolódik. Csúfolódik? Az még divat? Szokták a lányokat csúfolni?
2: Nem nagyon.
3: Az óvis, aki csúfolódik szerintem, az még óvis fiú, az még neki sokat kell érnie ahhoz, hogy egyáltalán ismerkedjen a lányokkal, vagy a ti korosztályotokkal.
1: Nem szerint. Lehet, hogy csak fel akarja hívni a figyelmet magára, hát, hogy meghúzom a Szofi haját, hogy észrevegyem, mert nem vesz észre.
3: Ez is igaz.
0: Mindjárt folytatódik a Székreállók majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk, majd a napközben a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinthet a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Útszűkületre készülnek a 13. kerületben a Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra készülnek a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert itt csatornát építenek. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton is, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, lezárták a két belső sávot, a Fehér úton nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Szent Gellért rakparton 6 óra 30-tól lezárják a délfelé vezető sávokat, a Rudasgyógyfürdőtől a Szabadsághídig karbantartás miatt egészen vasárnap 17 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Vihar a szárnya.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól. Szofia és Gala mai vendégeink, mindketten Budapestről érkeztek. Velük beszélget Ortutai Dóri és Hajdú Sztív.
2: Vannak kiszemeltjeitek?
3: Hát majd Visegrádon kiderül, ugye?
2: Vagy jövőre beszéljük meg.
4: Hogy legyen? Hát ez titkos, úgy látom.
3: Hát nagyon.
4: Erről most nem tudunk beszélgetni a lányokkal, majd valószínű, hogy jövőre megnyílnak jobban.
3: De szerintetek már ilyen időskorban létezik szerelem? Van hát olyan, igen, hogy megdobog és pillangó van a hasatokba?
5: Hát attól függ, mondjuk, nem tudom. Hát azért ez most még csak gyerekszerelem.
2: Igen.
3: Hát persze, hát nem, nem házasságra gondoltunk.
2: Ez is szerelem. Hát amikor meglátok valakit, ilyen idősen megláttam valakit, és éreztem, hogy elpirulok, így elönt a meleg, és így vörös lesz az arcom, és nem merek hozzászólni. Ez így működött, és
3: milyen
2: éreztem,
3: furcsa, hogy visszajön ugyanez az, igen, érzés, igen, amikor elmúlik egy idő, és...
2: Igen. És utána fájt a gyomorszájamnál, amikor megláttam, így éreztem, hogy itt a szívemnél, mint hogyha így rátelepedne valami nagyon nagy nehézség. Na hát ez a szerelem.
3: Úristen, akkor én nem akarok szerelmes lenni ilyen fájdalommal. Ti gondoltatok már arra, hogy eljön az idő, amikor szerelmesek lesztek?
5: Hát igen.
2: Persze.
5: Ha nagyobbak leszünk.
3: Hát persze, jó,
2: igen,
3: jó,
2: igen,
3: jó.
2: Igen, igen, igen.
3: És akkor azt hogy képzelitek, hogy romantikus lesz, meg kedves lesz veled a fiú, okos legyen, vagy kocsival jön értetek, vagy virágot hoz?
5: Hát akkor hogy nézzek oda?
3: Hogy kell öltözködnie egy fiúnak, az fontos?
5: Hát nem annyira. Hát azért jobb, mint hogy mondjuk nálunk van a suliba olyan, aki lent hordja a gatyáit.
2: Az nem szép.
3: Az nem szép. De aki öltönybe jár, iskolába, és hát nem az igazgató.
2: Az érettségizni vagy.
3: Vagy tanulnak.
2: Vagy
3: tanulnak. Jaj, de jó. Mi is volt a hír, mert elfelejtettem, hát, mert annyira a szerelem elvette az eszemet. Ja, a robot, hogy két robot lehet egymásba szerelmes, mint ahogy a filmben is volt. Ez csak lehet. Programozás kérdése, vagy fölül tudják írni a programot?
5: Hát szerintem még a robotok nem annyira fejlődtek. Ja.
3: Még nem lehet betáplálni olyan érzelmi amplitúdókat beléjük, hogy szerelmesek legyenek?
5: Hát nem azért hiszem. A robot ez nem ember, tehát nem tud nagyon úgy érezni, mint egy ember.
6: Még nem olyan okos, és hát nincs érzése.
2: Nincs.
3: De hogyha ilyen mesterséges intelligencia van benne, ami folyamatosan fejlődik, megtanulhatja azt pusztán tapasztalat, tehát a világ tapasztalata alapján, hogy milyen lehet szerelmesnek lenni?
5: Hát úgy, hogy ember tanítja magától, szerintem nem fog menni, de...
3: Hát ember megtanítja.
5: Akkor
3: igen. Jól van, figyeljetek, tudjátok, jó, itt a Székreállókban kvíz kérdéseket is föl szoktunk tenni nektek, hogyha esetleg nem tudjátok a válaszokat, bár nagyon-nagyon egyszerű kérdések lesznek, akkor a Dóri mond 3 segítséget. Jó?
5: Jó.
2: Ki írta a Kincskereső kisködben című művet?
5: Ez egy könyv, vagy ez egy mi?
2: Igen, hát igen.
3: Egy dal. Kincskereső kisködben.
2: Hát miután a Ropi naplója megy, így valószínűleg ez a Kincskereső kisködben nem, meg ráadásul a franciskabb lehetne, nem is
3: hát
2: nagyon.
3: Hát akkor lehet, hogy Könycskörösö kisködben.
2: Lehet, hogy...
3: Lehet, vagy franciául, hogy...
5: Nem? Hát most nem nagyon jut eszembe, de...
2: Meg lehet, hogy nem is volt kötelező olvasmány. Na, hát ezért nem nehéz. Hiszem. Azért próbálok segíteni.
3: Jó.
2: Móra Ferenc, Jókai Mór vagy Kosztolányi Dezső?
5: Móra
3: Ferenc. Igen, Móra Ferenc. Honnan tudtad?
5: Csak tippeltem.
3: Nem mondanál őt számot, megjátszom a lottó. Akkor nem is tanultátok.
5: Nem.
3: Akkor nálatok a francia suliban nyomorultakat olvastátok?
2: Az milyen szép.
3: Jean Valjean történetét?
5: Nem.
3: Mert az is ilyen szívszorító és szomorútás, mint a Kincskereső kiskörben.
2: Az egy gyönyörű film.
5: Nem néztem. Mi magyarból a Héraklészt olvastuk.
6: Mi is.
3: Én azt nem olvastam. De ti olvasók vagytok, tehát olvastok sokat, Gala, te is szoktál.
5: Igen.
3: Az SMS-eken kívül is?
5: Igen.
3: Mit olvastál legutoljára?
5: Ez szerintem magyar könyvből a Pál utcai fiúk.
3: Bravo.
5: Franciában már nem emlékszem.
2: És a francia nyelven kell olvasni könyvet.
5: Igen.
2: Azt
1: mindjárt folytatódik a Székreállók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól. Szofia és Gala mai vendégeink, mindketten Budapestről érkeztek. Velük beszélget Ortutai Dóri és Hajdú Steve.
1: Vannak jó mese könyvek franciából? La Fontaine mesék azok jók.
2: A La Fontaine az nem egy ilyen vers.
3: Az vers.
1: Hát mesék inkább, tudod, állatmesék. Igen. A tücsök és a hangya.
2: Igen.
1: A gólya és a róka.
2: Igen.
1: A holló, holló és a
3: sajt.
1: Sajt, meg a teknős béka.
2: Ja, meg az a teknős, meg a nyúl.
1: A teknős, igen, meg a nyúl. Emlékeztek rá?
4: Hát, még amikor kisebb voltam, akkor még olvassuk anyával, de most már nem annyira.
1: Most már nem annyira. Jó, a következő kérdés.
3: Mi épült piramis alakban Egyiptomban?
1: Körforgalom?
3: Ja. Alak.
1: Alak.
3: Ilyen alakban.
2: Hát a piramis.
3: A piramis alakzat. Mi épült?
1: Áramszög. Piramis, az előbb kimondta.
2: Tudom, labirintus.
1: Az a piramisban van.
3: Benne.
1: De hogy maga ezt az építményt, ja, ami piramis. Hát ilyen piramisnak hívják. Láttátok, már voltatok Egyiptomban?
2: Nem.
1: Szeretnétek eljutni?
2: Hát nem annyira. Nem nagyon.
1: Nem? Nem vonz ez az ókori Egyiptom? Kleopátra, a fáraókora?
2: Kicsit, de hát ilyen nagyon meleg van ott, úgyhogy
4: nem csinálnék.
1: Tehát télen kell menni.
2: De
1: akkor is meleg van.
2: Hát
1: akkor mi a kedvenc helyetek? Hova fogtok menni nyaralni?
3: Nizzába.
2: Igen.
3: Hát most, tudtam.
2: Mi majd Görögországba fogunk.
3: Na.
2: Mi Nizzába mondjuk egy hónapra.
1: Ú, de jó. Az a nyaralás?
2: Igen.
1: A Balatonra nem is mentek, Gala?
4: Nem hiszem.
3: Görögország.
1: Görögország.
3: Mennyi időre mentek?
4: Hát ilyen néhány hétre, 2-3.
1: Az igen. Mm. Az már, akkor már lehet nyaralni. Ilyenkor, mikor jó a bizonyítványotok, akkor a szüleitek adnak valami ajándékot?
4: Nem.
1: Egy mobiltelefont, egy laptopot?
4: Hát azért nem.
2: De azért jó jegyért nem, de...
1: De a bizonyítványért. Amikor kitűnő tanulók vagytok mindenből, akkor jár valami? Egy biciklit kaptok?
2: Nem, azért nem akkora. Szóval én egy ilyen csokit kapunk.
1: Hogy tényleg?
2: Hát nem, azért nem egy telefont.
3: Meg nem azért nem tanulnak ám. Hogy
1: én azért tanultam.
3: De nem,
1: de
3: is sose
1: kaptam sohasem. De fontos egyébként, hogy jutalmazzák a teljesítményt?
4: Hát nem annyira.
2: Hát szerintem azért nekik az a legfontosabb, hogy megdicsérjenek, meg hogy megölelnek, hogy nagyon ügyes voltál, hogy gratulálok. Aztán meg hogy amikor megyünk Nizzába, akkor mindig ott egy kis emléket azért vesznek.
1: Igen?
3: Egy kis, igen, mini Eiffel-tornyot.
1: Jól van, az utolsó kérdés, Dóri, ha felolvasod, nagyon szépen megköszönjük.
3: Mennyi? 50, meg 25.
1: Ú, ez nehéz.
3: Ez nagyon nehéz, azon gondolkodtam, hogy felmerjem-e tenni a kérdést.
2: Mennyi? 50, 25?
3: Igen.
2: 75.
1: Jó. Ez franciául hogy? Mert a francia nyelvben ezt már beszéltük, hogy az 50 az nem úgy van, hogy 50, vagy mint az angolban, hogy 50, hanem 20 meg 30, vagy 30, igen, meg 20. De hát, az hogy van? Pont az 50-essel van ez.
2: Nem, az nem az. Nem.
1: A 70-es.
2: 70 meg 90.
1: Igen. A 70-es van úgy, hogy 50 meg 20 az a 70.
2: Nem, a 60 meg 10.
1: Igen, a 60 az...
2: Az meg 60, és a 10 az 10, ez a 70.
1: 70 az a 70.
2: Igen.
1: És akkor mondjuk, ami település itt nem messze van Budapesttől, 60 kilométerre, 60 a neve, akkor annak franciául az a neve, hogy 70? 60. De Gyöngyös, ami pont 10 kilométerre van 60-tól, Szveszontól, az már Szveszon...
2: Dísz.
1: Az már 70. Jól van, akkor megpróbáljuk átváltoztatni a neveket. Hát köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Én Hajdú Steve voltam, a Székreállók egyik műsorvezetője. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ortutai Dóri volt a hírfelolvasó, a kvízmester és műsorvezető társa.
3: Sziasztok!
1: És a két fantasztikus lány, aki Görögországba és Nizzába fog menni, Szofia és Gala. Két

Ez volt a Széknálók mai adása itt a Sláger hétvégében, benne pedig a mai vendégeink Szofia és Gala voltak, mindketten Budapesten laknak. A Széknálók teljes adását pedig meghallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, jó

0: pici hú.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hall.

0: Balaton.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskola igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a nyugati öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízjárművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézi Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinthet dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Útszűkületre készülnek a 13. kerületben a Pannónia utcában a Besenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra készülnek a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert itt csatornát építenek. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton is, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, lezárták a két belső sávot, a Fehér úton nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Szent Gellért rakparton 6 óra 30-tól lezárják a délfelé vezető sávokat, a Rudasgyógyfürdőtől a Szabadsághídig karbantartás miatt egészen vasárnap 17 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé. Jó időtöltést és jó reggelt kívánok mindenkinek! Daft Punk és a Get Lucky, ez szó már is elsőként. Tartsanak velem!

Jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, korai fényekkel találkozhatnak a korai kulturális központban. Több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a korai kulturális központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A korai fények a Jinju sejemlámpásai című tálat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs korai vizuális kultúrát. Mindez a korai kulturális központban látogatható. Itt a Sláger FM-en pedig Peter Gabriel slágere érkezik már is most nálunk az ébredés mellé.

0: Ez volt Ray és a Where is my husband itt a Sláger FM-en, az énekesnő pedig éveken át írt slágereket más előadóknak, többek között Beyoncé-nek és Jennifer Lopeznek. És amikor végre kezébe vette saját karrierjét, akkor született meg az Escapism című világslágere, amely Brit Awards-on pedig egyetlen este 6 díjat nyert. Úgyhogy Ray vadi új slágere szólt itt a Sláger FM-en, már is szétnézünk az utakon, és szintén egy tehetséges előadó érkezik majd, Teddy Sims és a Bad Dreams mindjárt itt a slágeren. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk, majd a napközben a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak. A mai nap munkanap, ezért a BKK járatai tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak. A mai napon 9 óra 30-tól 11 óra 30-ig időszakos és szakaszos korlátozásra számítsanak a Hősök terétől az Andrássy út, Balcsy-Zsilinszky út, Kiskörút, Szabadsághíd, Szent-Gellér tér, Műegyetem rakpart, Petőfit, Nagykörút, Baross utca, Fiumei út útvonalon a Sírkertig motoros vonulás miatt. Lezárják a mai napon 13 órától a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is a rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbájt Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hív szintén 13 órától sűrűbben indul, továbbá egész éjszaka közlekedik majd. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Marénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

Itt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, itt nézzük az utakon, illetve jönnek a legfontosabb hírek és információk. Ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben is. 06 30 30 95 8-as a hívható számunk. A Well Hello Sláger, a Rockpart pedig már is érkezik az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

10 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint júliusban. Rengeteg szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest

0: 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Tűz ütött ki péntek hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Két simpája mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Helenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Tömeges járvány tört ki egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Több mint 50-en betegedtek meg emésztőrendszeri fertőzés következtében. Az intézmény 107 érintettje közül 49 gondozottnál és 6 dolgozónál jelentkezett láz, hányás és hasmenés. A betegek többsége 48 órán belül felépült, egy embert azonban kórházban kellett ellátni, írja a Veol. A laboratóriumi vizsgálatok 2 mintában kalicivírus mutattak ki. Az otthonban folyamatos fertőtlenítést végeznek, valamint látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Az egészségügyi hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a járvány alakulását. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. Elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SAP és kvát kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárathatják. Balatonalmádi mind a 4 fizető strandjára naponta 2 időszakban ingyenesen lehet belépni. A Veselényi, a Budatava, valamint a 2 káptalanfüredi strand reggel 7 és 7 óra 45, illetve este 7 és 10 óra között díjmentesen látogatható. A reggeli idősáv azoknak kedvez, akik még a nagy meleg előtt úsznának, este pedig akár naplementés fürdőzésre is lehetőség nyílik. Más balatoni településeken is vannak hasonló kedvezmények. A Csopaki strand este 7 órától éjfélig, az Alsóörsi pedig fél hét után látogatható ingyenesen. Balatonalmádi különlegessége, hogy hivatalosan is 2 díjmentes idősávot biztosít minden nap. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Az Európa Sport régiója 2026 sárkányhajó kupának a tagoresétány ad otthont. A megmérettetésen civil közösségek, sportegyesületek, cégek, vállalatok és a belügyminisztérium szervezeteinek csapatai szállnak vízre. A sárkányhajózásban a résztvevőknek egy ritmusban kell evezniük, így a verseny az erő mellett az összefogásról és a csapatszellemről is szól. A nevezés már lezárult, a mezőny készen áll az izgalmas balatoni futamokra. A szervezők családokat, baráti társaságokat és a vízisportok kedvelőit is várják.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: A mai nap munkanap, ezért a BKK járatai tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak. A mai napon 9 óra 30-tól 11 óra 30-ig időszakos és szakaszos korlátozásra számítsanak a Hősök terétől az Andrássy út, Balcsy-Zsirinszky út, Kiskörút, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Petőfi út, Nagykörút, Baross utca, Fiumei út útvonalon a Sírkertig motoros vonulás miatt. Lezárják a mai napon 13 órától a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is a rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbájt Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hív szintén 13 órától sűrűbben indul, továbbá egész éjszaka közlekedik majd. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Marénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak. 06:30, 30:30, 95:8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, a stúdióban továbbra is Csáky Attila, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan a hétvégi pihenés mellé. Kamrad és a Be Mine, ezt már is elsőként jó reggelt!

Jó hétvégét és jó pihenést a Sláger FM-et hallgatják, és egy szuper hír, két premier is lesz majd Veszprém Balaton Field Picnic-en augusztus 27 és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. A premier előtt láthatja a közönség a Dobókatai Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet, emellett itt debütál az Időről időre hangolva is a Föld és a Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönség találkozott, koncertek, szakmai beszélgetések és gyerekprogramok is várnak mindenkire majd Veszprémben és Balatonfüreden, mindez augusztus 27 és 29-e között. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek változatosan. A Crowded House slágere pedig már is jön itt a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggel!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét! Nem sokára folytatjuk majd a sort a Várrepublikkal, akik egyébként eredetileg Republik néven alakultak, de jogi okok miatt végül Várrepublik lett a nevük, mielőtt lemezszerződésük lett volna, egyébként a MySpace egyik legnépszerűbb zenekarának számítottak. Úgyhogy mindjárt az ő slágerük, a Run érkezik mindjárt itt a Sláger hétvégében a közlekedési információk után. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk, majd a napközben a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek! Az M0-ás autó déli szektorában, Diós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy személyautó tréler vontatmánya felborult, így keresztbe fordulva elfoglalja a három forgalmi sávot. A 7-es kilométernél a lálósában megindult a forgalom, itt nagyjából 5 kilométeres jelenleg is a torlódás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében sövényvágás zajlik, a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, itt lassulásra, illetve szakaszos torlódásra is számítsanak. A főváros útjairól ugye ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak. A Szent Gellért rakparton a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadsághídig a forgalom a villamossínen haladhat a karbantartás miatt egészen ma 14 óráig. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma a Grupa Marinában 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottan erősebb forgalomba számítsanak. Kitartást kívánok mindenkinek, és jó utat kívánok, hogyha útnak indulnának, vigyázzanak magukra.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változat.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd délelőtt 9 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha pedig lenne friss információk az utakról, akkor azt várom SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. A Pet Shop Boys és az Always on My Mind pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, én Csák Attila vagyok. Jó reggelt!

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balatoni Élménypark és Minicity csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük!
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla-túr.
1: Cilla-túr. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla-túr. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Visszakaphatják munkáltatói jogaikat az iskolaigazgatók. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. Kihirdették az év strandételeit. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersberg központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat, és számítsanak a gépek zajára. A felhasznált növényvédőszer az emberekre, állatokra és a méhekre nem veszélyes. A készítmény a parkoló járműveket sem károsítja, a kezelt területek pedig a permet felszáradása után azonnal biztonságosan használhatók. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányt a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július

0: 14-én a Nyugati Öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüstkárást fogott, pekére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozza fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz, a horgászzsákmányt a vízparton, vízjárművön tilos feldolgozni. Népszerű a vonatos utazás nyáron. Csaknem 5%-kal többen utaztak a helyegyes balatoni vonatokon a főszezon első hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Vitézy Dávid. Különösen népszerűek az átszállás nélkül közlekedő járatok, köztük a Dunakanyart Fonyóddal összekötő Jégmadár és a Békéscsaba és Tapolca között közlekedő Csabai tekergő. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Kör rendezvényén. A Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántói Millacsinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beachwood palacsintája díjat is elnyerte, fügekecske granola palacsintájával. Az év balatoni stranddesszertjének a Gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekord Egyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagy Strand is csatlakozik. A Sláger FM híreit Szendőf Paritól hallották.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, félpályás lezárásra készüljenek a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A mai nap munkanap, ezért a BKK járatai tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Szentgellért rakparton a mai napon 6 óra 30-tól lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadsághídi karbantartás miatt egészen vasárnap 17 óráig. A két irány forgalma egy-egy sávon az északi vezető oldalon haladhat. Rendezvény miatt lezárták a harmadik kerületben az Angyal-Szentbric utat, a Mozaik utca és az áruházi behajtó között. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is, itt volt pedig a H5-ös év, a Batthyány tér és az Akvigunk között egész éjszaka közlekedik majd. Napközben félpályás lezárásra készülnek a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert itt csatornát építenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában, a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Pannónia utcában, a Besenyi utca előtt csatornajavítás miatt. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek a hétfőgi pihenés mellé. Agnes Carlsson is a Release Me, ezt már is elsőként, tartsanak velem, jó időtöltést!

Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és hogyha a fővárosban sétálnak, akkor láthatják, hogy egyre több az új villamos, és újabb KAF villamos állt forgalomba itt a fővárosban, ez már a 39. A legújabb szerelvény a műszaki ellenőrzések, az 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a hatósági engedélyezés lezárása után állhatott most forgalomba. A főváros összesen 51 ilyen korszerű alacsonypadlós járművet rendelt, a további villamosok folyamatosan érkeznek, illetve már vizsgálati folyamat különböző szakaszaiban járnak. Az új járművek egyébként kényelmesebbé és akadálymentesebbé teszik az utazást, forgalombi állításukkal pedig 40% fölé emelkedik majd az alacsonypadlós villamosok aránya Budapesten, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig jönnek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Majka és a Csurran Cseppen. Ez már is most itt a Sláger hétvégében.

0: 9:30 lesz majd a Sláger FM-et hallgatják. Jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ugye a mai nap az munkanap, augusztus 21-ét kell ledolgozni, szóval aki dolgozik, annak nagyon jó munkát és kitartást kívánok. Itt a Slágeren pedig mindjárt Shawn Mendes és Camila Cabello közösével folytatjuk. A Señorita egyik legismertebb sora, hogy a You Say We're Just Friends szinte az utolsó pillanatban került bele a dalba. Camila Cabello írta át a szöveget, Shawn Mendesnek pedig emiatt újra kellett énekelni a saját részeit, de megérte, hiszen a dal több mint 35 ország slágerlistájának élére került. Úgyhogy mindjárt ezzel a szuper slágerrel folytatjuk majd a délelőttet itt a Sláger hétvégében. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk majd a napközön, a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, már is mondom a legfontosabb tudnivalókat az utakról. Az M0-as autó déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé, az M51-es autóút és az M5-ös csomópontja közötti szakaszosan torlódik a forgalom a 20-as és a 30-as kilométer között. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata és Komárom között szalagkorlátot javítanak, a 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében sövényvágás zajlik, a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, itt már több mint 5 kilométeres a torlódás. Továbbá erős a teherforgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől az M0-as csomópontig, itt is szakaszos torlódás alakult ki. A főváros útjairól pedig baleset történt a Lehel utcában kifelé a Dózsa-György út előtt, továbbá a H5-ös sév, a Filatori gát és a Batthyány tér között mindkét irányban a Batthyány tér irányú vágányon közlekedik áramellátási hiba miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Ez volt a Clean Bandit, valamint Jazz Green közös a Rather Be, szólt itt a Sláger hétvégében. Nem sokára, majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as, a The Weeknd és a Dancing in the Flames pedig már is jön az óra zárásaként. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: későmát.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
11: Köszönjük.
12: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
13: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

10 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint júliusban. Rengeteg szabálytalanságot talált a NAVA Balatonnál. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Tűz ütött ki péntek hajnalban a veszprémi vasútállomáson. Két sínpálya mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Herenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Tömeges jár

0: járvány tört ki egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Több mint 50-en betegedtek meg emésztőrendszeri fertőzés következtében. Az intézmény 107 érintettje közül 49 gondozottnál és 6 dolgozónál jelentkezett láz, hányás és hasmenés. A betegek többsége 48 órán belül felépült, egy embert azonban kórházban kellett ellátni, írja a Veol. A laboratóriumi vizsgálatok 2 mintában kalicivírus mutattak ki. Az otthonban folyamatos fertőtlenítést végeznek, valamint látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Az egészségügyi hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a járvány alakulását. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SAP és kvát kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárathatják. Balatonalmádi mind a 4 fizető strandjára naponta 2 időszakban ingyenesen lehet belépni. A Veselényi, a Budatava, valamint a 2 káptalanfüredi strand reggel 7 és 7 óra 45, illetve este 7 és 10 óra között díjmentesen látogatható. A reggeli idősáv azoknak kedvez, akik még a nagy meleg előtt úsznának, este pedig akár naplementés fürdőzésre is lehetőség nyílik. Más balatoni településeken is vannak hasonló kedvezmények. A Csopaki strand este 7 órától éjfélig, az Alsóörsi pedig fél hét után látogatható ingyenesen. Balatonalmádi különlegessége, hogy hivatalosan is 2 díjmentes idősávot biztosít minden nap. Látványos sárkányhajóversenyt rendeznek szombaton Balatonfüreden. Az Európa sportrégiója 2026 sárkányhajó kupának a tagoresétány adott hont. A megmérettetésen civil közösségek, sportegyesületek, cégek, vállalatok és a belügyminisztérium szervezeteinek csapatai szállnak vízre. A sárkányhajózásban a résztvevőknek egy ritmusban kell evezniük, így a verseny az erő mellett az összefogásról és a csapatszellemről is szól. A nevezés már lezárult, a mezőny készen áll az izgalmas balatoni futamokra. A szervezők családokat, baráti társaságokat és a vízisportok kedvelőit is várják.
1: A mai nap munkanap, ezért a BKK járatai tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint indulnak. A mai napon 9 óra 30-tól 11 óra 30-ig időszakos és szakaszos korlátozással számítsanak a Hősök terétől az Andrássy út, Balcsy-Zsilinszky út, Kiskörút, Szabadsághíd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Petőfit, Nagykörút, Baross utca, Fiumei út útvonalon a Sírkertig motoros vonulás miatt. Lezárják a mai napon 13 órától a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is a rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút, Lehel utca között. A H5-ös hív szintén 13 órától sűrűbben indul, továbbá egész éjszaka közlekedik majd. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Marénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Katy Perry érkezik már is elsőként, ez most tőle a California Girls, tartsanak velem!

hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, és tovább látogatható a Dolce Vita kiállítás, hogyha kicsit kimozdulnának, akkor a Magyar Nemzeti Galériából látogathatnak el tehát. A nagy érdeklődés miatt az Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó kiállítás csak nem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben. A meghosszabbított időszakos tematikus tárlatvezetések, családi programok és irodalmi estek is várják az érdeklődőket. Szintén augusztus 30-áig tekinthető meg a vágyott remek mű, a Gruber Béla művészete című kiállítás, amely tragikusan fiatalon elhunyt festő rövid, mégis meghatározó életművét mutatja be, mindez a Magyar Nemzeti Galériában. Itt a Sláger FM-en pedig jönnek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Már is a The Art Company slágerével folytatjuk most a szombat délelőttöt. With the music way

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Ugye a mai nap az áthelyezett munkanap, augusztus 21-ét kell a mai nap folyamán ledolgozni. Sokan ugye szabadságon vannak, de ha dolgoznak, akkor nagyon jó munkát és kitartást kívánok mindenkinek. Emiatt kicsit többen lehetnek az utakon is, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, ami pedig az időjárást illeti, már is mondom a legfontosabb tudnivalókat. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk, majd a napközben a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak. Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-as autó déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé. Az M51-es autót és az M5-ös csomópontja közötti szakaszosan torlódik fel a forgalom, egy 20-as és a 30-as kilométer között, csak óvatosan. Továbbá baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ubarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél a sávon megállt a forgalom, és már több mint 5 kilométeres itt a torlódás. Aki teheti, az kerüljön az 1-es főúton. A helyszínen is ideire Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, így abban az irányban is nagyjából 3 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében még mindig sövényvágás zajlik, itt a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza térségében a növényzetet ritkítják, a 115-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Shakira és a Latortúra szólt itt a Sláger FM-en. Szép délelőttet kívánok mindenkinek, ha pedig dolgoznak, akkor jó munkát és kitartást. Sokan vették ki a mai napot szabadságnak, nem tudom, mi lesz a hétvégi programjuk, mit csinálnak, mivel töltik a mai, illetve a holnapi napot, akár ezt is megírhatják. 0630 30 30 95 8-as, illetve megtalálnak bennünket a Viberen, illetve a Facebookon is. Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, hiszen 11 óra lesz, úgyhogy a szombati ebédhez lassacskán jó készülődést kívánok, és a legszuperebb kikapcsolási tippek, illetve a legszuperebb slágerek érkeznek a következő órában is, úgyhogy tartsanak velem. A Halott Pénz és Olá Helének közös a Szétszeretlek pedig már is jön az óra zárásra, kint itt a Slágeren. Én Csáke Attila vagyok. Jó időtöltést és jó hétvégét! Bye.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány szerint azonnali likviditási segítségre van szüksége a magyar agráriumnak. Már tesztelik a Budapest-Belgrád vasutat, megújulhat a Balaton előregedett vízhálózata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány szerint azonnali likviditási segítségre van szüksége a magyar agráriumnak. Július végéig több mint 768 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a tavalyi adat több mint kétszerese. A tegnapi budapesti kormány szóvívői tájékoztatón elhangzott, a felvásárlási árak nyomása miatt a tejtermelők is tartósan nehéz helyzetbe kerültek. Ezért az agrárminiszter feladatul kapta a kormánytól egy átfogó, hosszú távú agrárstratégia kidolgozását. Köböl Anita kormány szóvívő jelezte, a 2026-os példátlan mértékű elemi károkat elszenvedő gazdákat a minisztérium a rendelkezésre álló források felhasználásával egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével fogja segíteni. A megszokott október közepi időpont helyett már szeptemberben elindítják a kifizetéseket, ráadásul az előleg mértékét 70-ről 75%-ra emelik. Újabb fontos szakaszához érkezett a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi fejlesztése. Már zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zárulnak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, mi a véleményük és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűrítené a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket félóránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. Véleményt augusztus 14-ig lehet beküldeni. Elkészült a Balaton térségének hosszú távú ivóvízellátását és szennyvízkezelését megalapozó fejlesztési terv. A 4 éves előkészítés 3,2 milliárd forintba került, a teljes beruházás pedig mai árak

0: 646 milliárd forintból valósulhatna meg. A kivitelezéshez ugyanakkor még biztosítani kell a szükséges, elsősorban Európai Uniós forrásokat, jelent meg a közlemény a Dunántúli regionális vízművek oldalán. A Balaton északi és déli partján egyaránt gondot jelent a víziközműhálózat előregedése. A vezetékek átlag életkora 50-60 év, így a rendszer egy része ennél is régebbi lehet. A csövek anyagától és állapotától függően optimális esetben 30-50 évente lenne szükség cserére. Románia 4 kővel megrakott uszályt süllyesztett a Dunába, a Bala csatorna közelében, hogy megváltoztassák a folyó sodrását és vizet tereljenek a csernavodai atomerőmű hűtőrendszere felé. A rendkívüli beavatkozásra azért volt szükség, mert a rekord alacsony vízszint miatt fennáll a veszélye annak, hogy az ország villamos energia termelésének ötödét adó létesítmény második reaktorát is le kell állítani. A romániai szakaszon a vízhozam csupán másodpercenként 1400 köbméter, ami kevesebb, mint egyharmada az év ezen időszakára jellemző átlagnak. A pénteki árcsökkentés után szombaton is folytatódik az üzemanyagok árának változása. A holtankoljak.hu közlése szerint szombaton a 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 9 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal csökken. Pénteken a 95-ös benzin 585, míg a gázolaj literje 660 forintba került. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható, sokfelé élénk lesz az északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-as autó déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé. Az M51-es autót és az M5-ös csomópontja közötti szakaszosan torlódik fel a forgalom, 20-as és a 30-as kilométer között csak óvatosan. Továbbá baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Ubarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél a sávban megállt a forgalom, és már több mint 5 kilométeres itt a torlódás. Aki teheti, az kerüljön az 1-es főúton. A helyszínen és idejére Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, így abban az irányban is nagyjából 3 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében még mindig sövényvágás zajlik, itt a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza térségében a növényzetet ritkítják, a 115-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indítunk egy újabb órát, jó rádiózást és jó hétvégét kívánok mindenkinek a stúdióban, Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombati pihenés mellé. Itt van már is elsőként Alex Warren slágere, Vadi új zenéje, a Fever Dreams-szól, elsőként tartsanak velem.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Keresette pupénekesnője, Dua Lipa és a Training Season itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek! A Sláger hétvégét hallgatják, és ha picit a városban maradnának és kimozdulnának, akkor egy szuper program. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert, 160 éves lesz majd vasárnap. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színdarabi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkerttörténeti sétákon vehetnek részt. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd. Minden információ pedig az állatkert honlapján megtekinthető, és jó kikapcsolódást kívánok, bármilyen programot is választanak maguknak, a Sláger FM-en pedig jönnek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson is a Bad!

0: Ez volt a Vogue the Moon és a Shut Up and Dance, szólt itt a Sláger FM-en, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Déltől majd érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása, ma Karakas Balázs helyett Zsupos Ágival rádiózhatnak majd, úgyhogy tartsanak velünk déltől is, addig pedig a legkiválóbb slágereket hoztam el. Jó, most például mindjárt George Ezra, az egyik legnagyobb slágere olyan városról szól, ahová még sosem jutott el. Egy európai vonatos utazása során kihagyta a fővárosunkat, azaz Budapestet. A város neve viszont annyira megtetszett neki, hogy végül dal is lett belőle, az egyik legismertebb szerzeménye lett. Viszont most az Anyone For You szól mindjárt, amit szintén nagyon szeretünk itt a slágeren.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Most nagyjából 14 és 22 fokot mérhetünk, majd a napközben a maximumok pedig 29 és 34 fok között alakulnak.
0: Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek. Az M0-as autó déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé. Az M51-es autót és az M5-ös csomópontja közötti szakaszosan torlódik fel a forgalom, 20-as és a 30-as kilométer között csak óvatosan. Továbbá baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óbarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél a sávon megállt a forgalom, és már több mint 5 kilométeres itt a torlódás. Aki teheti, az kerüljön az 1-es főúton. Helyszínen és idejére Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, így abban az irányban is nagyjából 3 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében még mindig sövényvágás zajlik, itt a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza térségében a növényzetet ritkítják, a 115-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan is, ahogy említettem már, nem olyan rég érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázs helyett Mazsupos Ágival.
1: Azt hittem már hirtelen, szia! Azt mondod, hogy Karakas Balázsval, és akkor kicsit le kell mélyíteni a hangot.
0: Nem.
1: Természetesen örülök, hogy itt vagyok, és együtt vezethetjük a délutánt, vagy te már nem maradsz?
0: Én nem maradok.
1: Ja, ó, egy kicsit nekem, elszontyolattam.
0: Nekem lejárt, sajnos lejártunk.
1: Ide. Semmi baj, itt leszek a hallgatókkal, és akkor majd együtt rádiózunk egész délután, és az a jó hírem, hogy teljes gőzzel zajlik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, a szigeten fellépők közül tulajdonképpen bárki koncertjére nyerhetnek ma. Egy páros belépőt harmadikként kell telefonálni, hogyha meghallják a játékfelhívást.
0: Bizonyám, nagyon nagy a készülődés már az Óbudai sziget környékén, úgyhogy indul a Sziget Fesztivál nem sokára, és ha szeretnének ott lenni, akkor a Sláger FM-mel ezt erre van lehetőségük.
1: Figyeljenek, füleljenek, és ma délután jó pihenést kívánok neked, holnap pedig ismét találkozunk.
0: És még kitartás, aki dolgozik, hiszen a mai napunk a nap.
1: Így van.
0: Na viszont hallásra.
1: Ciao.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: valóságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után a 103.1 Sláger FM Veszprém. A Sláger FM.
7: Visszakaphatják az extrém hőségmiatt bevezetett intézkedések a postákon. Augusztus 14-én kezdik utalni az előrehozott agrártámogatásokat, felejtette a Lanzsavent Kft-vel fennálló keretszerződését a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
8: Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről.
7: A Magyar Posta keddig tartja fent az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társasága honlapján. Szombaton az 50 ezer fő feletti településeken és Budapest kerületeiben legalább egy posta 16 óráig üzemel, míg a többi 12 órakor bezárt. A kisebb településeken délig nyújtanak postaszolgáltatást. Közölték hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor zárnak. Ezen posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszajárnak a bázispostájukra. A Magyar Államkincstár augusztus 14-én indítja el a közvetlen agrártámogatások egy részének előrehozott kifizetését. Így a korábban megszokott októberélőpont helyett már augusztus közepétől pénzhez juthatnak az érintett gazdálkodók. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Miniszter péntek esti Facebook videójában azt mondta, az előleg mértéke akár 75%-et sem károsítja. Bóna Szabolcs jelezte, elsőként a tejhasznú tehén tartók termeléshez kötött támogatását utalják. Augusztus végén pedig megkezdődik az alaptámogatás és az új repesti holgás. Ráadásul a zsákmányt a fogás ezzel összesen mintegy 106 milliárd fölét érkezhet meg a jogosultakhoz a korábbi éveknél hetekkel hamarabb. Megszüntette a Lanzsavent Kft-vel fennálló keretszerződését a miniszterelnökség. A pénteki kormányzati közlés szerint a döntések, ahogy a vállalkozás ellen július 8-án végrehajtási eljárás kellett fellépni. A társaság pedig a balatoni horgászlán sem a vonatkozó jogszabály, sem a szerződés alapján fennálló együttműködési kötelezettség ellenére nem tájékoztatta a vonatos utazási áron. Csak a 5%-kal arra jutott, hogy a szerződés nem tartó fenn. A Balázsi Tüla érdekeltségébe tartozó Lanz csoport az elmúlt években meghatározó szereplője volt az állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások piacának. Többek között központosított beszerzési rendszerében nyertek el állami megbízások.

0: Abai tekergő.
1: Augusztus 21-én 5. alkalommal tölti meg vendéglátósokat és a Balatoni Körrendezvényén.
0: A Fonyoglegacy Localet de Lake Fish Pistránkon helyelett az év strandétele bistró kategóriában, melyhez egy lisszaboni konzervvendállat tengeri fogásokból álló fogásasztal az ötete. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői, Júlcsi kalács és a tepertős kürtő sátogatósát választották. Az év felfedezetje a Szántói Milla csintalet, amely egyen az új kategóriában
2: Nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinos fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Az augusztus 8-ai eseményhez térségünkben a Pápai Várkert fürdő, a Siófoki Galériusz fürdő és a Siófoki Nagystrand is csatlakozik.
1: Szél, délután pedig 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: És már is jönnek a friss közlekedési információk. Az M2-es metró helyett baleset miatt a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik, amely a Batthyány tér állomást nem érinti. A H5-ös hév Filatorigát és a Batthyány tér között ismét mindkét vágányon közlekedik. Tart a helyszínel és a Hegyalja úton kifelé, a Döbrentei tér után sávlezárásra kell készülni. Ma munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek, és a rendezvény miatt lezárják majd a 3. kerületben az Angelszáncz-Bric utat a Mozaik utca és az Áruházi behajtó között, illetve már korábban lezárták az Óbudai szigetet, tudják miért, ugye? Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől pedig a H5-ös év a Batthyány tér és az Aquincum között egész éjszaka közlekedik. Ne felejtsék el megírni nekem, hogyha látnak valamit az utakon, segít. Csak egymást.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Dél van, indul a szombat délután a Sláger FM-en. Tartsanak velünk, egész nap Zsupos Ági vagyok. Jön a Safe & Sound, amelynek klipjét Grammy-díjra jelölték. Ez a Capital Cities. Elérhetőségünk pedig a 06 30 30 30 95 8.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM.

Ez a Sláger FM, ne feledjék, egész nap dübörög a koncertélmények nyara itt a rádióban, méghozzá páros belépőkkel a Sziget fellépőire lehet majd nyerni. Élményeket figyeljenek, füleljenek, mert ha meghallják a játék felhívást, akkor harmadikként kell csörögni, hogy játékba kerülhessenek. És van egy nagyon jó programajánlatom is, a Balatonnál járunk. Estére csopak is kínál egy igazán hangulatos programot a Forráskert moziban a fák között, akár egy balatoni naplemente után kezdődhet a filmnézés, az augusztusi műsor a családi filmektől a romantikus vígjátékokon át az akciófilmekig válogat. Többek között lesz Toy Story 5, a Minionok, a Michael, az Ördög Pradát visel 2, és csak egy éjszaka is szerepel a listán. A pontos napi kezdést indulás előtt érdemes ellenőrizni. Most jöjjön Rácz Gergő és Orsovai Reni, a Mostantól című daluk, a dal 2020 győztes dala volt.

0: Szóval most indulnak útnak, kerüljön egy palack víz az autóba, hosszabb úton pedig tartsunk pihenőt, és a meleg a figyelmünket ugyanúgy fárasztja, mint a testünket, de hogy mire számíthatunk a mai napon, nem sokára elmondom a friss időjárás jelentésben, és azt is megvizsgáljuk majd, hogy mi a helyzet az utakon. Nem volt egyszerű ez a hét az időjárás szempontjából. Most a hétvége is igazi kánikulával startolt a Sláger FM egész vételkörzetében, Budapestről Veszprémen és Székesfehérváron át Esztergomig, Kecskemétig és Tatabányáig sok napsütésre készülhetünk. Időnként ugyan több felhő úszik majd fölénk, de ezekből számottevő eső sehol sem várható, így az utak is szárazak maradnak. Az élénk észak-keleti szél néha frissíthet rajtunk. A déli órákban már nagyon erős lesz az UV-sugárzás, keressenek inkább árnyékot, ha tehetik, és már csak 32 fok lesz a maximum, csak mert hogy az elmúlt héten többször volt 39 is. Baleset történt az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja előtt, a 14-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ott a torlódás úgy tudom, hogy már 2 kilométeres. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, Tatabánya és az M0-as csomópont között. Budapest felé az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban is szakaszosan torlódik a forgalom, illetve Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Az M1-es és az M7-es autópálya fővárosi bevezető szakaszán burkolatjeleket is festenek, emiatt a Budapest felé vezető oldalon a 10-es kilométernél a két belső sávot lezárták. A munkavégzés mögött is torlódik a forgalom, azt írják a hallgatók, hogy ott már 2-3 kilométeres. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szalagkorlátot javítanak, arra felé is vigyázni kell, a 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, itt csak az átterelt sávon haladhat a forgalom. Írjanak, ha látnak valamit, 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-et hallgatják, és nem győzöm elégszer elmondani, hogy teljes gőzzel zajlik nálunk a koncert élmények nyara. Ha elhangzik a jelzés, készítsék a telefont, a 06303030980-as számot kell hívni, a harmadik betelefonáló kerül adásba is egy előadói, majd egy Sláger FM-es kérdésre kell válaszolni. Két jó válasz egy páros koncert belépőt ér. Minden részletet megtalálnak a slagerfm.hu-n, én pedig azt árulom el, hogy a szigeten kik lépnek fel, és kikre lehet nyerni jegyet. Például Szombörle, a Faithless-re, a Mocsibára, Zara Larsson koncertjére, Natasha Bedingfieldre, a Florence and the Machine-re, Louis Capaldira, úgyhogy bőven van kikért játszani, na meg természetesen az élményekért, aki biztosan érkezik itt nálunk a zenei listába. Adél lesz, Oh My God, a 30 című album második kislemeze volt ez a dal, ezzel folytatjuk.

0: Tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt három év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük, egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta a 8-as, ahogy MS jelzésű gyorsforgalmi út is az M01-ik szakasza. Budapesti góchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal, az ugyan 23. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz, az M0 jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Átrendeződik a drágább ingatlanok földrajza, a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul. A Dunahouse első féléves tranzakciós adatai szerint ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-48%-ra csökkent, míg Pest megyéjé 24-33%-ra nőtt. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra koncentrálnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A megyében Érden történt a legtöbb 100 millió forint feletti adásvétel, ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ez pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre, tette hozzá. 185 tonna hal pusztult el a réti majori és rétszélasi halas tavakon az elmúlt hetekben a súlyos vízhiány következtében. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot, mondta Lévai Ferenc, az Aranypont halászati ZRT vezérigazgatója az MTI-nek szombaton. Tájékoztatása szerint több tó kritikusan sekély, egyes tavakban teljes vagy részleges halpusztulás következett be. A veszteség nem csak piaci méretű halakat érint, jelentős kár keletkezett az 1 és 2 nyaras növendékállományban, valamint a több éves tenyészhalakban, ezek pótlása pedig több évet vehet igénybe. A halgazdaság területén 800 hektárnyi vízterülettel rendelkeznek, a feltöltésükhöz 10,5 millió köbméternyi víz kell, és 5 millió köbméter víz szükséges a vízszint fenntartásához. Jelenleg nagyjából 3 millió köbméternyi víz maradt a tavakban. Vasárnap ismét kezdetét veszi a Mozi-sziget a Margit-szigeti atlétikai centrumban, mely idén a korábbi évekhez képest 3 nappal tovább, augusztus 25-éig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország is. A Margit-szigeti Mozi-sziget filmjeinek listáját a Mozi-sziget Facebook oldalán találják. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Az időnként megnövekvő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk lesz az északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Köszi a híreket! Erős a forgalom a Margit körúton és a Blaha-Lujza tér környékén. Nem csak nekünk, sokaknak még munkanap a mai, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Szent Gellért rakparton a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadsághídig a forgalom a villamosinál haladt karbantartás miatt ma délután 2-ig. Lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között. Továbbá a Mozaik utcát is, természetesen rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút Lehel utca között. A H5-ös hév szintén ettől a perctől indul sűrűbben, továbbá egész éjszaka közlekedik. Labdarúgó mérkőzést is tartanak. A Grupama arénában ma este 7-től ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. 06 30 30 30 95 8, ez lesz az SMS és telefonszámunk. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra múlt, de a szombati lendület marad, és én is Zsupos Ágit hallják. A Sugar Babes 6 brit lista vezetőjének egyike jön, a Hole in a Head, vagyis ismerős refrénnel folyt.

Ez a Sláger FM, bármikor jöhet a játékfelhívás, úgyhogy figyeljenek, mert páros belépőt nyerhetnek a Sziget Fesztivál valamelyik előadójának koncertjére, majd a 06303030958-as számon kell csörögni, harmadik betelefonálóként adásba is kerülhetnek, két keresztkérdésem lesz, és kiderül, hogy melyik előadóra nyerhetnek majd páros belépőt. Addig is jövő szombaton, augusztus 15-én jön a repülés éjszakája az Aeroparkban, Szolnokon, délután 3-tól hajnali 1-ig. Kivilágított pilótafülkék, látványos hajtóműindítások, nosztalgia repülők és óriási repülőtéri járművek várnak ránk. Pilóták mesélnek személyes élményeikről, vezetett túrák is lesznek, illetve interaktív bemutatók, repülős beszélgetések. Mindenképpen látogassanak el, izgalmas programnak hangzik. Közben pedig érkezik Sting és a Fragile, az 1987-es Nothing Like the Sun albumon jelent meg ez a dal, ezzel folytatjuk.

Jól hallom? Mondjuk én biztos, hogy jól hallom, de a Sláger FM hallgatói is hallják, ez Szombor dala, vagyis most kell hívni a Sláger FM forró drótját, a 06 30 30 30 95 8-as számunkat, hogy játszhassanak velünk.

Most kell minket hívni, hogyha szeretnének nyerni egy páros belépőt Somber koncertjére a Sziget keddi napjára. 06 30 30 30 95 8. Kellemes meleg nyári időnk van kora délután is, a felhő átvonulások mögül sokat süt a nap, esernyőre pedig ma sehol sem lesz szükségünk. Az északkeleti szél több felé élénk marad, a nyíltabb útszakaszokon és a hidakon egy-egy erősebb lökés az autóba is bele.

0: Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körút után a forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Egy műszaki hibás jármű miatt a 2B és az 51A villamos rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti a Mester utca Könyves Kálmán körút megállót járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a Koppány utca és a Vágóhíd utca között. Még mindig nagyon erős a forgalom a Margit körút és a Blaha Lujza tér környékén. Lezárják a külső sávot holnap reggel 8-tól a 11. kerületben az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt burkolatjavítás miatt. Az M1-es és az M7-es autópálya fővárosi bevezető szakaszán burkolatjeleket festenek fel, emiatt a Budapest felé vezető oldalon a 10-es kilométernél a két belső sávot lezárták, a munkavégzés mögött pedig 3 kilométeres torlódás alakult ki. Újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Vezessenek óvatosan és írjanak, ha látnak valamit. 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-et hallgatják, hogyha esetleg ebéd utáni pihenő következik, bár tudom, sokaknak a mai nap munkanapnak számít, ettől függetlenül szerintem érdemes magunknak adni 10 nyugodt percet, ezt munkában és munkanélkül is meg lehet tenni. A szombat nem attól lesz jó, hogy minden percét teleírjuk, illetve a munkánk sem attól lesz hatékony, hogy soha nem tartunk szünetet. Higgyék el, a mentális és fizikai egészségünknek is rendkívül sokat jelent, ha ki tudunk egy kicsit kapcsolni. Esetleg a Sláger FM-mel és a legjobb dalokkal. A következő dal zenét és szövegét is a Valmar jegyzi. Jön a Szimbak.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonielménypark.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatott.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
1: A reklám után.

A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatraszokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a veszprémi önkormányzat 10.

0: vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal óvárostéri ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntető eljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokus szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a víz szennyeződését.
1: Köszönjük a friss híreket, én pedig érkezem a legfrissebb közlekedési információkkal. A Mester utcában befelé, a Könyves Kálmán körút után a forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Egy műszaki hibás jármű miatt a 2B és az 51A villamos a rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Mester utca Könyves Kálmán körút megállót járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a Koppány utca és a Vágóhíd utca között is. Holnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, a 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat az Asztúria megállójában. Erős a forgalom az M1-es autópályán még mindig Tatabányal és az M0-as csomópont között, Budapest felé az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban is szakaszosan torlódik. A forgalom, vezessenek óvatosan. 06 30 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után folytatjuk a napfényes szombatot augusztus 8-án, mert hogy munkanap van. Benson Boone első kanadai lista vezetője érkezik. A Beautiful Things már is hangosabbra vesszük. Közösen a délután, tartsanak velem, Zsupos Endi vagyok.

0: these beautiful things that I've got.
1: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Itt tényleg a kedvenceim.

A Sláger FM-et hallgatják, egész augusztusban szabadtéri koncertek várnak ránk a Magyar Zeneháza kinti színpadánál, úgyhogy erről mindenképpen akartam egy picit beszélni. Lesz pop, jazz, táncház és klasszikus zene is. A programok szinte mindegyike ingyenes, a színpad kialakítása miatt pedig egy kis eső nem feltétlenül fogja megállítani az estét. A nyári fellépők között ott lesz Lovas Juci, a Taste of Swing, a Kafuné, a Kanuc Banda és még nagyon sokan mások. A napi programot indulás előtt ellenőrizni kell azért. Madonna érkezik itt nálunk, ezt nem kell ellenőriznem. A Material Girl 1985-ben jelent meg kislemezként a Like a Virgin albumról. Ezzel folytatjuk.

0: tonight.
1: Ebben a nyári napsütéses időben körültekintőnek kell lenni, nem csak vezetés közben, de az autóban is, a napsütésben a telefon kijelzője, a navigáció és a táblák is nehezebben látszanak, ezért indulás előtt állítsuk be az útvonalat, menet közben pedig a vezetésé legyen minden figyelmünk, hogy elkerüljük a balesetet. Jöjjön az időjárás jelentés, és ahogy azt már gondolom kitalálták, rákanyarodunk majd a friss közlekedési infokra is. A délután további részében is a napsütési a főszerep, és az utak mindenütt szárazak maradnak vételkörzetünkben. Időről időre ugyan több felhő gyűlik felénk, de érdemi csapadék ezekből nem érkezik majd. Az élénk légmozgás a szélre érzékenyeknél enyhe fejfájást vagy nyugtalanságot is okozhat, az utakon pedig tartsunk a megszokottnál nagyobb követési távolságot. Elérjük majd a mai napon a 32 fokos maximumot, ami szinte már enyhülésnek számít az elmúlt napok kánikulájához képest, én azt hiszem, hogy még ez is elég meleg, illetve az UV-sugárzás is magas lesz. Az M1-es autópálya mindkét irányban jelentős torlódásra kell számítani. Hegyeshalom felé Tatabányánál több mint 5, Nagyigmend előtt pedig több mint 2 kilométeres a kocsisor. Budapest felé Tatabánya és az M0-es csomópont között szakaszos a torlódás. Aki teheti, válasza inkább az 1-es főutat. Az M5-ösön Kecskemétnél baleset miatt lezárták a belső sávot Budapest felé. A torlódás 3 kilométeres. Az ellenkező oldalon pedig a nézelődők lassítják a forgalmat. Az M7-esen Martonvásárnál már megszűnt a korlátozás, de Letenye felé még több mint 7 kilométeres a kocsisor. Budapesten baleset nehezíti a haladást a Rákóczi úton kifelé. A Blaha-Lujza tér után lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, valamint az Óbudai szigetet és az Engelzánc-Bric utat is. Tudják, hogy miért. Ugye a Grupa Arénában este 7 órakor kezdődik egy foci meccs, emiatt az Üllői út és a Könyves Kálmány körút környékén délutántól erősebb forgalom várható. 06 30 30 30 95 8, ez a telefonszám. Hívjanak, ha látnak valamit az utakon.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Töltsük ki a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, mert a válaszaikkal 3-2 személyes wellness hétvége egyikét nyerhetik meg Gárdonyban, Mátrafüreden vagy Siófokon. A részletek és a játékszabályok megtalálhatóak a slágerfm.hu weboldalán. Érdemes felkukkantani, mert folyamatosan vannak kampányaink és játékaink az egész nyára vonatkozóan. Például a koncertélmények nyara is zajlik. Tartsanak velünk a továbbiakban is, a Rick Astley következik, és a Never Gonna Give You Up, ami 5 hétig vezette a brit slágerlistát.

0: első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bérző vaddisznó sétált a Kossuth téri metró mozgó lépcsőjén. Országos melegrekord dőlt meg, 27,2 fok volt hajnalban Budapesten. Megújulhat a Balaton, előregedett vízhálózata. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Az esetről több videó is megjelent az interneten. Az egyiken a vaddisznó a kettes metró Kossuth Lajos téri állomásának kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a kettes metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. Péntek hajnalban újabb meleg rekord dőlt meg. Budapesten a Lágymányosi mérőállomáson mindössze 27,2 Celsius fokig hőlt le a levegő. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányosi tartotta 2013 óta. Elkészült a Balaton térségének hosszú távú ivóvízellátását és szennyvízkezelését megalapozó fejlesztési terv. A 4 éves előkészítés 3,2 milliárd forintba került, a teljes beruházás pedig mai árakon 646 milliárd forintból valósulhatna meg. A kivitelezéshez ugyanakkor még biztosítani kell a szükséges, elsősorban Európai Uniós forrásokat, jelent meg a közlemény a Dunántúli regionális vízművek oldalán. A Balaton északi és déli partján egyaránt gondot jelent a vízi közműháló előregedése. A vezetékek átlag életkora 50-60 év, a csövek anyagától és állapotától függően optimális esetben 30-50 évente lenne szükség cserére. Augusztus 10-től hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és térségében. Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák, a villamos pálya karbantartások és a párhuzamosan zajló közúti beruházások miatt torlódásokra, hosszabb menetidőre és lassabb buszközlekedésre kell számítani, írja a BKK. A 12-es, a 12A és a 14-es villamosok nem járnak, helyettük pótlóbuszok közlekednek. A gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében a BKK azt javasol, hogy aki teheti, augusztus 10-e és 19-e között a metrót válassza vagy alternatív útvonalon közlekedjen. Augusztus 13-a és 24-e között látogatható a Fényerőmű című kiállítás az Inotai Hőerőmű monumentális ipari tereiben, ahol a kortárs fényművészet és az épített örökség találkozik. Hazai és nemzetközi alkotók helyspecifikus installációi alakítják át az egykori erőmű sötét csarnokait, fényhang és mozgóképes vizuális térélményé a fesztivál kísérő programjaként. A kiállítás keretében augusztus 20-a és 22-e között családi napot rendeznek interaktív műhelyekkel és kreatív foglalkozásokkal. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökések. Hajnalra sokfelé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben pedig 30-35 fokot mérhetünk.
2: Köszönjük a friss híreket, folytatjuk a friss közlekedési infókkal. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-es csomópont között mindkét irányban erős a forgalom és hosszabb menetidőre kell számítani. Aki teheti, kerüljön az 1-es főút felé Budapesten. Vasárnap hajnalig lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Mozaik utca között a buli miatt, valamint a Mozaik utcát, az Óbudai szigetet és az Engelzánc-Bric utat is. A 226-os autóbusz terelve közlekedik. Aztán meccs is lesz, foci meccs a Groupama arénában este 7 órakor, emiatt az Üllői út és a Könyves Kálmán körút környékén délutántól erősebb forgalomra számíthatunk. Ma munkanap van, ezt se felejtsék, a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek, ha bármilyen fontos közlekedési

0: megosztatják velem a 0630 30 95 8-as telefonszámunkon, illetve újra közlekedik a Kompis, Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Augusztus 8-án egy szombati munkanapon folytatjuk 3 órát követően itt a Sláger FM-en. Loa érkezik 2022-ben a Gold című dallal ért el áttörést. Most ezzel a könnyű nyári lüktetéssel folytatjuk. Zsupa Sáng

Ez a Sláger FM. Figyelmükbe ajánlanék egy nagyon szuper programot. Ha játékosan fedeznék fel Budapestet, próbálják ki a Járom a Várost ingyenes urbánus nyomozását. Minden héten új képrejtvény érkezik egy izgalmas városi részlettel és egy rövid segítséggel, ami nagyjából behatárolja a keresés helyét. Ha fél óra után elakadunk, e-mailben kérhetjük a következő nyomot, újabb fél óra múlva pedig egy utolsó tipp 500 méteres körre szűkíti a területet. Jó társaság, kíváncsiság és egy palack víz kell csak hozzá. Ezekben a meleg napokban mi pedig szolgáltatjuk a legjobb dalokat. Teddy Swims érkezik egy idei újdonságával, ez a Break Up in Reverse.

0: Ne feledjék a koncertélmények nyarában, még Szigetélmény, Faithless, Mocsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Luis Capaldi és a Florence and the Machine neve is ott van a folytatásban. Ha megszólal a játékjelzés, készítsék a telefont, a harmadik betelefonáló játszik, két jó válasz pedig páros belépőt ér, 0630303095-8 a telefonszámunk, a részleteket a slágerfm.hu-n is megtalálják, most pedig jönnek a friss közlekedés és időjárási információink. Meleg, élénk széllel kísér délutánunk van a Sláger FM vételkörzetében. Időnként gomoly felhők vonulnak fölénk, eső, azonban ezekből sehol sem valószínű, így az utak végig szárazak maradnak, sőt, mivel a mai maximum 34 fok körül alakul, ezért azt tudom mondani, hogy aki végzett a munkával, mert hogy szombati napunk van ugyan, de munkanap, akkor nyugodtan látogasson el valamelyik strandra, mert abszolút strandidő van. A napos időszakokban viszont nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrük. Is. És lássuk, mi a helyzet az utakon. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Korábbi munkavégzés miatt torlódik az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala, a Nagyigmándi csomópont előtt. A 85-ös kilométernél még mindig 2 kilométeres a kocsisor. Korábban baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét közelében, ott is figyelni kell még. Hozzá kell tegyem, hogy sajnos a nézelődők miatt a Röszke felé vezető oldalon szakaszosan torlódik a forgalom. Fontos tudni ezen kívül, hogy a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Elektromos közmű építése miatt, illetve épületfelújítás miatt lehet még útszűkület. A 12. kerületben a Városmajor utcában, a Csaba utcán, az Alkotás utca felé. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk méghozzá egy jó tanáccsal. A délutáni hőségben az egyik legjobb program néha tényleg csak annyi, hogy lelassítunk, behúzódunk az árnyékba és hagyjuk, hogy egy jó dal végezze a dolgát és javítsa a hangulatunkat, már hogyha nehezen viseljük a meleget. Egyébként sokat tanultunk ebből a takarékoskodásból, ami az elmúlt héten tulajdonképpen kötelező, de inkább javasolt volt. A szárító helyet szerintem egyre többen fogják majd használni. Az áldásos napsütést, akár a balkonon, akár a kertben, hogyha szeretnék megszárítani a ruhákat, és talán sokkal megfontoltabban használjuk a légkondicionálót is, attól függetlenül, hogy állítólag a nehezén túl vagyunk. Egy nagy magyar kedvenc érkezik, a Well Hello és a Késő, már is nem tudom, hogy ki hogy van veled, de akárhányszor felcsendül egy Well Hello dal, én mindegyikben nagyon érzem a nyarat.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el!

0: az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a Veszprémi Önkormányzat 15 ezer forintos beiskolázási támogatása. A kérelmeket azok a nappali tagozaton tanuló gyermekek és fiatal felnőttek után lehet benyújtani, akik bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a városban élnek. Feltétel, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszonyigazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntető eljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukósisak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke, a tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a víz szennyeződését.
1: Két személyautó ütközött az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, és közel 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizse között. A 75-ös kilométernél 3 személyautó ütközött össze. A sávzárás ugyan már megszűnt, de torlódás még így is van, közel 3 kilométeres. Egy személyautó árokba hajtott a 87-es főúton, Lukácsházat térségében a 40-es kilométernél félpályán halad a forgalom, és erős a forgalom az M1-es autópályán továbbra is Tatabánya és az M0-ás csomópont között. Budapest felé az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban is szakaszosan torlódik a forgalom, illetve Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni. Vezessenek óvatosan, hiszen a hőségben kicsit nehezebb koncentrálni, illetve csapják fel a napszemüveget is az erős napsütés miatt. 06 30 30 30 95 8. Ez lesz a telefonszámunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy szombati munkanapon augusztus 8-án folytatjuk itt a délutánt a Sláger FM-en. A hőség is tart 4 óra után, de a slágerek is. Taylor Swift készülődik az Uplight-tal, amit Max Martinnal és Shellbackkel írt. Ezzel folytatjuk.

a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, aki szereti a keleti kultúrát, most figyeljen nagyon, mert hogy több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be a budapesti koreai kulturális központ kiállítóterét. A Korea fényei Jinju sejemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik fontos kulturális városának örökségét mutatja be. Azt a világot, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya, az ilyen levegő lámpások látványával elképesztően jól néz ki, és már csak azért is érdemes ellátogatni, mert olyan távoli nekünk ez a kultúra, hogy biztos vagyok benne, mindenkinek hatalmas élmény lesz. A fény és térélmény egyszerre idézi meg majd a múltat és a kortárs koreai vizuális kultúrát. Ez a kiállítás szeptember 4-ig látogatható. Mi pedig nem várunk tovább, jön Cindy Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun, egy 1979-es Robert Hazard dal átdolgozásából lett igazi pop himnusz.

0: Szeleszú és Tóvló közöse szólt a Heroes itt a Sláger FM-en, és ha már megvolt a napos program, jöhet egy rövid hűvös pihenő. A szervezetünk nem mindig szól időben, hogy elfáradt a melegben, ezt saját tapasztalatból mondom, ezért akkor is ígyunk, amíg nem vagyunk szomjasak. Ne várjuk meg a kiszáradásig tartó pillanatokat. Most pedig nézzük meg, mi a helyzet az időjárás és a közlekedés terén. Mostanra a vételkörzetünk több településén elértük már a 32 fokos maximum hőmérsékleti értékeket. Valódi kánikulában telik a délután itt a Sláger FM vételkörzetében. A napsütést időnként felhők szakítják meg, eső viszont nem érkezik, így a burkolatok mindenütt szárazak maradnak. A nagy melegben a volán mögött is könnyebben elfáradunk, ezért vezessenek nagyon körültekintően, és hagyjanak elegendő követési távolságot. A nap még erősen süt, így vezetés közben a napszemüveget érdemes viselni, és az UV-sugárzás miatt is vigyázni kell a bőrünkre. Történt korábban egy baleset az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizse között a 75-ös kilométernél három személyautó ütközött össze. A sávzárás már megszűnt, de a torlódás még így is közel 3 kilométeres, továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás csomópontja között, úgyhogy kerüljenek, ha tudnak, holnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolli Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé. A Kiskörúton és a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Labdarúgó mérkőzés is lesz a Grupa Arénában ma este 7-től, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt, és persze, hogy azt követően is. A szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. 06 30 30 30 95 8, ez lesz a telefon és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Yeah! Továbbra is a Sláger FM-et hallgatják legnagyobb örömömre. Hogyha a telefonunk minden pittyenése azt üzeni, hogy most azonnal nézzünk rá, miközben az értesítések jelentős része egyáltalán nem sürgős, akkor érdemes végigmenni az alkalmazásokon és csak azoknak hangot, vagy felugró jelzést hagyni, amelyeknél valóban fontos az azonnali reakció. Ez korunk rákfenéje, hogy állandóan rápillantunk a telefonra, és néha még a beszélgetéseket is megmérgezi, hogy nem tudunk tőle elszakadni. A cél persze nem az, hogy eltűnjünk a világból, hanem hogy mi döntsük el, mikor szakítható félbe a figyelmünk, vagy a szabadidőnk, amiből, hát mondanom sem kell, hogy nem sok van. Miles Smith érkezik a Stargazing-el, itt a Sláger FM-en.

volt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Hamarosan 17 óra, úgyhogy átadom a terepet. Jönnek a friss és leginkább fontos információk hírblokkunkban, de előtte mindenképpen szerettem volna még egyszer emlékeztetni önöket, hogy zajlanak a legnagyobb kampányok a nyár kellős közepén, itt a Sláger FM-en többek között a legnagyobb koncertélmények nyara is van, úgyhogy ha szeretnének velünk játszani, semmi más nem kérünk, csak hogy figyeljék a rádiót, itt tartsanak velünk, és hogyha hallják a jelzést, a játékra való felhívást, akkor csörögjenek a 0630 30 30 95 8-as telefonszámunkon. A harmadik betelefonálót fogjuk adásba kapcsolni, lesz két keresztkérdésünk, egy az előadóhoz, egy pedig a rádióval kapcsolatban, és hogyha ezekre helyesen válaszolnak, akkor már is a nyertesek között tudhatják magukat, és páros belépőt nyerhetnek a legnagyobb előadók koncertjeire. Most például a Sziget Fesztiválon. Elképesztően sok boldog nyertes van már mögöttünk, de még mindig van esélyük Luis Capaldi, Somber, a Morcsiba, a Faithless, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Florence and the Machine és sokan mások koncertjein részt venni, úgyhogy látják, érdemes a Sláger FM-et hallgatni. További információkért pedig menjenek nyugodtan a slagerfm.hu-ra, ott mindent elmondunk és leírunk, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Na de, nem is beszélek annyit, hiszen jönnek a friss hírek, aztán innen folytatjuk.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Felszámolták a Hős utcai nyomortelepet. 900 fiatal vett részt a közép-európai cserkés dzsemborin. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget

0: helyszínen pedig párakapu üzemelt délelőtt. Lebontották a Kőbányai Hős utca nyomor telepének második, egyben utolsó még álló épület tömbjét is. A telepen mindennapos problémát jelentett a drogkereskedelem és a kábítószerfogyasztás, de rendszeresek voltak az utcai összetűzések és a prostitúció is. A környéken közlekedő járókelőket szintén gyakran vegzálták. Az egyre rosszabb állapotú épületek az utolsó időszakban már a legalapvetőbb lakhatási feltételeket sem biztosították. A kiürülő helységeket illegális lakásfoglalók vették birtokba, majd csekély összegekért adták tovább nincstelen, mély szegénységben élő embereknek. Akadtak lakások, amelyekben nem volt világítás és fűtés, sokszor pedig még nyílászárók sem. Az első épület korábbi elbontása után most a második háztömb is eltűnt. A bontást a környékbeliek megkönnyebbüléssel fogadták, ezzel fizikailag is megszűnt a 10. kerület hírhet lakótelepe. Sűrített menetrendelés, éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár. A Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 10 és 16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén és lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin, közölte szombaton a szövetség az MT-vel. A Nagykovácsi melletti összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutatóűrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: Köszönjük a friss híreket, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Úrcsa térségében sövényvágás zajlik. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra készüljenek. A 61-es főúton Nagykónyi térségében három személy autó ütközött össze, a 64-es kilométernél teljes zárást vezettek be. A forgalmat a 651-es főút felé terelik, még mindig erős a forgalom az M1-es autópálya Tatabánya és az M0-ás csomópontja között, ezt sajnos egész nap emlegetnem kellett. Az egyes villamos helyett a Vágány utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Holnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot, és lezárják a külső sávot holnap reggel 8-tól a 11. kerületben az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. Burkolatjavítás miatt 06 30 30 30 95 8, ez lesz a forró drót, írjanak vagy hívjanak, ha látnak valamit az utakon, segítsük egymást.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 5 óra után indul az utolsó közös óránk itt a Sláger FM-en egy szombati munkanapon, augusztus 8-án a Sunroof, a Billboard amerikai top 5-ösig jutott Jönni Kior és Daisy. Mi pedig maradunk a kellemes nyári hangulatnál, Zsupos Ági vagyok.

Ez a Sláger FM, hogyha jól látom, akkor még mindig minden tele van a social media felületeken azokkal a videókkal, amik megörökítették, hogy vaddisznó jutott a kossuthtéri metróállomásra. Egészen pontosan egy üzemen kívüli mozgó lépcsőn jutott le a peronra, aztán rövid időre az egyik metró szerelvénybe is beszállt. Az utasokat visszaterelték a kocsikba, aztán pedig kiürítették és lezárták az állomást. Szerencsére senki nem sérült meg. Mit kell ilyenkor tenni, mert hogy sokan csak videóztak, és nem is biztos, hogy azt gondolták, veszélyben vannak. Ne közelítsük meg ilyenkor az állatot, és ne próbáljuk meg elzavarni, vagy lefényképezni közelről, maradjunk nyugodtak, ne fussunk, vagy lassan hátráljunk, inkább ezt mondom, és hagyjunk neki menekülési útvonalat. Közvetlen veszély esetén lehet hívni a 112-t, ebben az esetben is az történt, hogy egy hatósági állatorvos volt, aki döntött a sorsáról, mielőtt befogták. Szóval ilyen érdekességek is történnek itt a fővárosban, megmondom őszintén, szerintem sokan nyugodtabbak lennének, hogyha ilyesmivel nem találkoznánk, de hát tulajdonképpen szoktuk mondani, mit vettünk az ő életterükbe. Ella Langlion és a Be Her 2026-ban jelent meg ez a dal, és Miranda Lambert is részt vette a produceri munkában. Ezt hallgatjuk meg.

0: Nálunk nyáron is minden a slágerekről szól, és ebben a tikkasztó hőségben is elmondható, hogy minden pillanatnak megvan a maga slágere. Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is, úgyhogy töltsék ki a zenei kvízt a slágerfm.hu-n. Természetesen meglepetés is jár érte. 3-2 személyes, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvége talál gazdára. Gárdonyban, Mátrafüreden és Siófokon a kitöltők között. Érdemes tehát ellátogatni a slágerfm.hu-ra és körbenézni. Ott is. Jönnek most a friss közlekedés és időjárási információk, aztán innen folytatjuk a legjobb dalokkal. Úgy tűnik, hogy a délután második felében is velünk marad a napos, kissé felhős, de végig száraz idő. Az agglomerációban és a környező megyékben jó látási viszonyokra és száraz burkolatokra számíthatnak, ahogyan a fővárosban is. Az élénk északkeleti szél csak késő estére csendesedik el, a mai 32 fokos maximum után kellemes este elé nézünk, éjszaka pedig tovább frissül a levegő, holnap hajnalra 22 fokig csökken a hőmérséklet. A héten megtanultuk, hogy nem csak a centik számítanak, de a fokok is a tikkasztó hőség után, én érzem a különbséget. Úgy látom, nehéz az átjutás a Margit hídon és az Árpád hídon Budára, na nem a saját szememmel, hanem ezt írják a hallgatók a 0630-30-30-95-8-as SMS számunkra. Nyugodtan hívhatnak is, hogyha szeretnék frissíteni a közlekedési információinkat, illetve vezessenek óvatosan. Foci meccs lesz, ezt többször mondtam ma, a Grupa Marénában este 7-től, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál nagyobb forgalomra kell számítani. Induljanak el időben és kerüljenek, hogyha tudnak. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében sövényvágás zajlik, a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, lassul a forgalom. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, mert hogy a csatorna karbantartás még mindig tart. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcából. Csak ügyesen!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: barátjai fal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ha megengedik, most kegyetlenül őszinte leszek magammal is. Én a halogatás királynője vagyok, úgyhogy mindig nézegettem, hogyan lehet ezt leküzdeni. És van erre egy nagyon-nagyon jó trükk, az 5 perces szabály. Nem azt ígérjük meg magunknak ilyenkor, hogy befejezzük az egész feladatot, csak azt, hogy 5 percig foglalkozunk vele. A homályos célok helyett megnevezzük az első mozdulatot, mondjuk, hogy nem az egész szekrényt takarítom ki, csak egy polcot teszek rendbe, vagy nem írom meg az egész levelet, csak belekezdek, és gyakran épp ez a kezdés kell ahhoz, hogy tényleg befejezzek egy feladatot, remélem ez önöknek is segít, persze 5 perc után is abba hagyhatjuk, hogyha úgy érezzük, hogy ennyi volt bennünk. A tippek után pedig közös délutánunk lassan végéhez ér, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, természetesen maradunk a legnagyobb slágereknél és a legnagyobb előadóknál, ami miatt érdemes a Sláger FM-et választani, és a slágerlista is készülődik Kisóval és Áronnal, úgyhogy én nem sokára át is adom a mikrofonokat nekik. De előtte még biztosan jön a Halott pénz és a Valami van a levegőben, aztán pedig az újdonságok közül Hunter X Thompson és a Golden Soul majd a 18 órási friss hírek előtt. Köszönöm a figyelmüket, Zsupos Ági vagyok.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: változásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kalandra fel a Balatonnál! Irány a Balaton Élménypark és Mini City csopakon! Próbáld ki az óriás csúszópályát, az ejtőgépet, az óriás ingát és a rengeteg izgalmas játékot! Élmények kicsiknek és nagyoknak, ahol minden pillanat emlék marad! Részletek balatonélménypark.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
1: A reklám után

A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma

0: hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében pedig a 142.500 forintot. A kérelemhez személyes okmányokat, jövedelemigazolást és tanulói jogviszonyigazolást kell csatolni. A dokumentumokat szeptember 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntetőeljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vizének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokus szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a víz szennyeződését.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az egyes villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút Lehel utca között. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Ma arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben, a Fóti úton, a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 6. kerületben is, a Révai közben. Vasárnap éjféltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Kádi Gyula utca között, valamint a Kádi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. Tart a felújítás a Mester utcában, és egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Vasárnap napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösség alapján. Szevasztok! Azért hiánypótló, mert nekem hiányzik. Például a 2026-os év 32. adása, vagy valami ilyesmi. Itt a Norsi a múltból dalokat fog hozni ma is. El fogunk rajta ámulni ma is. A hétszájra pedig a 63. születésnapját ünnepelné, de sajnos 14 éve nincsen közöttünk. Ő is fiatalon, ezt most szokták mondani, hogy szemtelenül fiatalon, de az esetét, tehát rossz kifejezésnek érzem, fájdalmasan fiatalon ment el. Indul az Opelval is,

0: Mixjenő és Sushi Walk With Me című menüetjét hallottuk Gabe Zongorára 38. helyen. Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradise-a pedig visszatért a 39. Na hát nagyon vártuk őket. Itt álltam a 39. és vártam, azt jött a Sophie. Hát ez csodálatos volt. De Orsi is jön, hoz valamit a múltból. Tudjátok, amikor a barátság még jelentett valamit. Abból a korból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 5-én ünnepelte 47. születésnapját Majoros Péter, vagyis Majka. Pontosan 22 éve tűnt fel a Való Világ első évadában, azóta pedig az ország egyik legsikeresebb televíziós személyisége, rappere és dalszerzője lett. Az elmúlt 2 évtizedben számtalan sláger, teltházas koncert és televíziós műsor fűződött a nevéhez. Lehet szeretni vagy kritizálni, de az biztos, hogy rengeteget dolgozott azért, ahol ma tart. Most pedig abból az időszakból következik egy nagy közös kedvenc, amikor még Curtis és Mika is mellette volt. A csúcson túl.

0: pincák és közterek.
1: Majka, Curtis és Nika a csúcson túl.
2: A pénz nem probléma.
1: Na, hát igen. Még a csúcson innen szakítottak.
2: Miért?
1: Ritka dolog ez, barátaim, de jöjjön inkább némi info a hétsztárjáról, aki 63 éves lenne. 2012-ben 49 évesen hunyt el, és a Soul királynőjének hívták.
2: Micsoda?
1: Többek között. Volt, aki itt mocskos k***nak hívta, az elmebeteg férje, aki még verte is, úgyhogy a Soul bál királynőjének lehetett hívni, az igazából jobban rá illett szerintem.
2: Igen.
1: Aretha Franklin keresztlánya volt, úgyhogy volt honnan merítenie. Debütáló albuma pedig 1985-ben jelent meg, az akkor csupán 22 éves hétsztárjától, aki egyébként a Whitney Houston. De mindegy, minden idők egyik legjobban fogyó újonc albuma lett. Az első 3 évben 3 millió fogyott el belőle az Egyesült Államokban, és közel 25 millió világszerte. Hát 22 évesen tudjátok, egy ilyen 25 millió lemezt így elpattintani nem lehetett rossz. Na, átistennő volt, imádtam Whitney Houstont. Ja, vele foglalkozunk a mai napon, visszaemlékezés szinten. 37. közben Kígyó, One Republic is a Chasing Paradise. Oh.

0: Dualipa, a 35. ez a Training Season, úgyhogy visszatértünk. A Training Season most nem annyira megy, mert fölveszel egy tréning nadrágot, és abban a pillanatban befüllett a makkos Mária, amit már kettővel arrébb is érezni lehet.
1: Úgy van.
0: Úgyhogy felejtsétek el.
2: Tiltakozom.
0: Ugyanezt mondtam én is. Gail és az ABCDFU a 36. Na Gail után akkor viszont jöjjön Orsi. Nem, ha már G betű. Meg O, GMO.
3: Visszapillantó.
4: A napokban ünnepelte 54. születésnapját Jerry Halliwell, a Spice Girls egykori vörös bombázója. A világhír előtt dolgozott modellként, táncosként és műsorvezetőként is, majd a 90-es évek egyik legnagyobb lánycsapatának tagjaként robbant be. 1998-ban kilépett a Spice Girls-ből, hogy szóló karrierbe kezdjen, később pedig a nagy visszatérésből is kivette a részét. Két gyermek édesanyja, és kevesen tudják róla, hogy több sikeres gyermekkönyvet is írt. Most következik egyik legnagyobb szólós lágere, a Mi Csikkolatino.

0: azaz a Latin csirkéim című dal. Csodálatos volt. Köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát, a hiánypótló Whitney Houston adásunkat a kereskedelmi rádió közösítési alapján. Elárulom ki a hét tárja.
1: Ne.
0: Most Whitney Houston. Lehet, hogy elszóltam magam már korábban. 63. születésnapját ünnepelni, ezt elmondtam. 14 éve hunyt el, ezt is elmondtam.
2: Bármit mondj is, elhiszem.
0: De be kell, hogy üljön, gyerekek, meg kikérdezem.
3: Tényleg?
0: Jó, lemegy a 4 óra, azt kikérdezek mindent. Karrierje során 6 Grammy-t nyert, jó, ezt jegyezitek meg. Tehát 63, 14, 6, eddig ez a három szám fontos.
4: A 6-ost választanám.
0: Aztán megyünk tovább, 15 évesen újabb szám.
4: Okay.
0: Olyan szupersztároknak vokálozott, mint Chaka Khan, ez az I'm Every Woman című slágerében is közreműködött. Jó hoztam, nem?
4: Aha.
0: A dalt később ő maga is feldolgozta, óriási sikert aratott vele. Igazi zenész család sarja egyébként, mint a Michael Jackson, és három idősebb fiú testvére volt, ebben Michael azért legyőzte, de Michael, itt van Michael, tehát neki is volt Michael nevű fiú testvére. Meg Gary, tessék, csupa sztárnév. Meg John, John is volt, Michael, Gary és John.
4: Akkor jó.
0: Mindegyikről tudnék zenészt mondani, de sajnos John 2021-ben elhunyt. Ettől még a másik John is, akit akartam mondani. Úgy látszik, Johnnak lenni a pop szakmában nem veszélytelen.
4: Aha.
0: Ava Max és a Maybe You're the Problem viszont a 34.

0: Orsi, Addicted to You-ja a 32. Farukko és a Peppász a 33. Orsi pedig mindig az első. Mit hoztál már megint te?
1: Visszapillantó.
2: 28. születésnapját ünnepli Shawn Mendes. A karrierje egészen hétköznapi módon indult. Saját készítésű feldolgozásokat töltött fel egy videó megosztó alkalmazása, ahol villámgyorsan milliós rajongótábort épített. Már egy évvel később lemezszerződést kapott. Az igazi világsiker pedig a Stitches hozta meg számára. Azóta 5 stúdióalbumot adott ki, világkörüli turnékon lépett fel, és a generáció egyik legismertebb popsztárjává vált. Most pedig hallgassuk meg a rajongók egyik legnagyobb kedvencét, There's Nothing Holding Me Back.

0: There's nothing holding me back. Köszönjük szépen, Nike és Bulvár.
1: Jó!
0: Emma Roberts, legyen is ő bárki. Július végén egy meghitt idahói ceremónián. Férjez ment!
2: Jól van.
0: Cody Johnhoz, egy újabb John. Veszélyben vagy, John.
3: Kérem, ne hallgasson rá.
0: Akit Johnnak hívnak, az mindig meghal a filmek 30. percéig.
3: Megint téve.
0: A szűkörű esküvőn ott volt a színésznő híres nagynénje, Julia Roberts édes apja is. Eric Roberts azonban hiányzott a vendégek közül. A 70 éves színész később elárulta, hogy azért nem vett részt a nagy napon, mert egyáltalán nem kapott meghívót. Hoppá, Eric Roberts azt mondta, hogy nem haragszik a lányára, és elfogadja, hogy Emma úgy és azokkal ünnepel, ahogyan szeretne. Apa és lánya kapcsolata régóta bonyolult. Tudjátok, párkapcsolata, hogy mondják ezt, a családi állapota bonyolult. A színész korábbi drog problémái miatt évekkel ezelőtt eltávolodtak egymástól. Drog miatt ne távolodjatok el egymástól, gyerekek, tényleg. Tudom, hogy ezt így könnyen mondja az, akinek semmi köze semmelyik oldalhoz, meg nincs tapasztalata, mert tényleg nincs, de nem a drog miatt. Távolodjatok el mondjuk amiatt, mert büdös a másik. Az egy sokkal életszerűbb magyarázat.
3: Mi?
0: Ray és a Where is My Husband 31.

0: Hol a férjem? Réttől a 31. Most pedig vége az órának. Szünet híret időről. Hamarosan folytatjuk az Opelval is legendistát. Ú, de meleg van.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza parlamenti frakciója. A kormány elállt a több százmilliárdos zuglói irodavásárlástól, a fejlesztő jogi lépéseket tervez. Vasárnap folytatódik a karbantartás az M2-es metró vonalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A KDNP frakció vezetője a Fidesz elleni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A Mi Hazánk szerint alkalmatlan az államfői tisztségre, a Fidesz frakció szerint pedig a Tisza bábja lesz megválasztása esetén. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam

0: központot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Márfiház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club szombaton az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az eseménysorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi középpontba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutató Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. A további programok a fesztivál weboldalán olvashatók. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre mintegy 6 kilométeres könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Tücsi Mihály, science fiction író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között. A helyszínen pedig nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Augusztus 9-én vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható, a csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűben indul a Bécsi út, Vörösvári út és a Róbert Károly körút Lehel utca között. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben, a Fóti úton, a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 6. kerületben is, a Révai közben. Vasárnap éjféltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Kádi Gyula utca között, valamint a Kádi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. Tart a felújítás a Mester utcában is, egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamosínekre terelik. Vasárnap napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. Én összesítettem nektek meg Orsi, aki egyébként dalokat még a múltból elő-elő rángat. A hétszerre és a múltból van, sajnos a jelenben már nincsen Whitney Houston, akivel álmodtam már, hogy szerelmes vagyok.
3: Mi?
2: Bocsássatok meg, de el kell mesélnem, hogy én végigálmodtam egy egész estét úgy, hogy én jártam a Whitney Houstonnak.
3: Hogy érted ezt?
2: Tudjátok, az álom az valóságban olyan érzéseket kelt, tehát én tudom milyen vele lenni.
3: Meséld el, halljuk.
2: Ó, nagyon jó. A 63. szülinapját ünnepelni, belehalt abba, hogy egy álom volt. Úgy látszik, ő is így állt hozzá. Folytatjuk az Openval és legelistát Dua Lipával, ez a Don't Start Now és a 30.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista.

0: Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja két helyet rontott, 28. volt, Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay pedig 29. De ez semmi ahhoz képest, aki most jön, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: 65 éves lett David Howell Evans, akit persze szinte senki sem ezen a néven ismer. A világ számára ő egyszerűen The Edge, a U2 legendás gitárosa. Egyedi gitárhangzása és játékstílusa alapjaiban határozta meg a zenekar karakterét, és a rock történelem egyik legismerhetőbb hangzását teremtette meg. Most 2000-ben utazunk vissza, következik az Elevation, amely a Lara Croft Tomb Raider című film betétdalaként is hatalmas sikert aratott, és Grammy-díjat is hozott a zenekarnak. A YouTube muzsikál.

0: Tito és az Elevation, köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval és Legelista, érkezik a hétsztárja, a Whitney Houston. Hát nem csak a hangja volt bámulatos, drága barátaim, hanem a szépsége, meg az alkata miatt akár modell is lehetett volna. Egyébként kipróbálta magát ezen a területen, és gondolom őt is kipróbálták ezen a területen.
1: Tiltakozom!
0: Szerintem ő is ezt tette. Ő volt az egyik első afroamerikai nő, aki a Seventeen nevű magazin címlapján szerepelhetett. Igen, tehát ők még akkor születtek, a Michael Jackson is, meg a Whitney Houston is, amikor még voltak ilyenek, hogy mondjuk feketének nem volt klipje, meg nem szerepelhetett a magazin címlapján, meg hát a buszon már talán ülhettek bárhol, de hogy az ezek milyen idők voltak, srácok?
2: Nem mondhatom meg.
0: És ha belegondoltok, csak 63 éves lenne, fiatal asszony, úgyhogy nem is olyan rég, ha jól emlékszem, még voltak problémák a világban. Nem, mintha most nem lenne. Aha. Különböző tévéreklámokban is feltűnt olyan üdítő italok számára, mint a Pepper, a Coca-Cola, vagy a Canada Dry.
2: Jól érzi magát?
0: Próbáltam reklámos lenni. Oh. A 80-as évek egyik legnézettebb sorozatában a The Cosby Show-ban is felajánlottak neki egy szerepet, de a zenei karrierje miatt visszautasította. Na, a 80-as években még, gyerekek, ma, honnan kezdjem?
2: Azt mi sem tudjuk.
0: Tehát ma, aki szeretne zenei karriert csinálni, az nem mond nemet egy sorozatra.
2: Nem.
0: Hát az a belépő a zenei karrierhez. Sorozatot lemondani. A 80-as években még nem így volt, drága barátaim. A 80-asban úgy volt, hogy a színészek szerepeltek a sorozatban, az énekesek meg énekeltek.
2: Többenetes.
0: És higgyétek el, jobb volt, mint most. Nem ment a Cosby Show-ba, pedig lett volna szerepe. Régi szép idők, David Guetta és a One Republic vissza is sírja I Don't Wanna Wait a 27.

0: Sigala Vigala, Jack Omni, Ilian Kidon, Riptide-ja a 25. Az Imagine Dragons és a Bones pedig visszatért a 26-ra. De ez mind, amit idáig elmondtam. Semmi ahhoz képest, aki most érkezik. Most
1: visszapillantó.
2: 56 éves lett Mester Tamás, énekes, dalszerző és rockzenész. A Step együttes elkezdte pályafutását, később éveket élt Franciaországban, majd hazatérve a Mester és tanítványai zenekarra várt országosan ismerté. Később ismét külföldre költözött, Los Angelesben és New Yorkban is élt, miközben dalszerzőként és producerként is dolgozott. 2005-ben jelent meg az egyik legismertebb szólódala, a Szabadítsd fel, amelyet most meg is hallgatunk. Mester Tamás énekel a sláger.

0: Tudtam a Whitney Houston problémáiról, tudjátok, fekete művészek abban az időben, erre jön egy szabad is fel. Véletlen volna?
1: Aha.
0: Aligha. Érkezik a hét sztárja, köztünk Mester Tominak, Whitney Houston, azaz Whitney Houston. Michael Jackson szerette volna, hogyha az I Just Can't Stop Loving You-t Whitneyvel énekelhette volna, azonban a lemezkiadója Whitneynek nemet mondott az ajánlatra.
2: Mi van?
0: Na, tehát akkor még egyszer. Whitney nemet mondott egy sorozatra. A kiadója nemet mondott Michael Jacksonra. Milyen idők voltak ezek, drága barátaim? Ki merné ezt ma megtenni? Kiben van ennyi ego, vagy ennyi céltudatosság, vagy ennyi büszkeség, vagy nem tudom? De ilyenekre nemet, igen, lehet nemet mondani, oké? Okay?
1: Persze, persze.
0: És ez azokra is vonatkozik, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, jó? Nyugodtan mondjatok nemet. A kiadó attól félt, hogy a duett elvonna a figyelmet Whitney második nagy lemezéről. Tessék!
1: Köszönöm.
0: A szám Sidaya Garrett.
3: Parancsol.
0: Sidaya Garrett, vagy Sidaya, esetleg Sidaya Garrett közleműködésével történt. És a slágerlisták élére került. Ne haragudjatok, de a Garrettet ki tudom mondani, ezt a Sidaya. Azt nem.
1: Értem.
0: Jacko és Whitney együttműködése évekkel később is meghiúsult, akkor időpont egyeztetési problémák voltak. Na most azért, gyerekek, fölhív a Michael Jackson, hogy...
4: Hello, I'm innocent. Egyébként meg nem akarná...
0: Érted, és akkor te azt mondanád, hogy várjál, Michael, megnézem a noteszemet. Pillanat, pillanat, mit mondtál? November? Hát sajnos nem jó. Michael, nem fog ez így menni. Érted? Hát ez hogy? Hogy? Hogy?
5: Megijesztettem.
0: Szóval aztán Whitney George Michael-el adta elő az If I Told You That című számát. Na várjál. Akkor itt fordítva történt. Itt Whitneynek mondott nemet a pop királya.
1: Én is rájöttem.
0: Jó, hát ez, na, mikor érdekelte őt a fekete asszony? Mikor voltak fehér fiúk a házban?
1: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Nem tudhatjuk, én is csak megjegyeztem. Minden idő két legnagyobb popsztárja végül soha nem énekelt közösen egyetlen dalban sem. Szerintem fújtak egymásra. Na, fújjuk a következő dalt mi is, 24. Tame Impala és a Dracula. Akkor szívjuk is.

0: Ray Dalton és a Do It Again a 22. Lady Gaga meg a Ted Dance a 23. De ez mind semmi ahhoz képest, aki most jön. Ors.
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli JC, az NSYNC egykori énekese, dalszerzője és táncosa. Sokan már gyerekként megismerhették a Mickey Mouse Club című műsorba, ahol olyan későbbi világsztárokkal szerepelt együtt, mint Britney Spears, Christina Aguilera vagy éppen Justin Timberlake. Utóbbival aztán az NSYNC-ben is hatalmas sikereket értek el. A 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb fiú csapataként. Most 2000-be utazunk vissza, jön az It's Gonna Be May.

0: Köszönjük, ez volt az NSYNC és az It's Gonna Be Me.
1: Hey, Nyugi.
0: Folytatjuk az Obama-li slágerlistát. Olyan slágereket hozunk el nektek, akik óriási...
2: Mit akar mondani?
0: Óriási koncertélményeket is generálnak. Mert tudjátok, van a slágert elvizik turnéra, a turnéra meg be kell menni jeggyel. Na, ha lemaradtatok a jegyről, mert elfogyott, ne aggódjatok, nálunk még van.
1: Oké.
0: A Szigetre is nyeretek jegyeket, Morcsiba, Zara Lawson, vagy épp Luis Capaldi is fellép. Nem egyszerű nyereményjáték, hanem egész nyáron nem tartó koncertsorozat, ezt elmondtam már 28-szor, tehát higgyétek el, hogy így van. Újra esélyt adunk arra, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein. Én például játszottam, és ott voltam Lenny Kravitzen, és pörgessük vissza. Nagyon jó volt, és sokan ott voltatok körülöttünk, még dumáltam is párotokkal. Na, tök jó élmény volt egyébként beszélgetni is, meg a koncert is. Lady Gaga és az Abrakadabra maradt a 21. helyen.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Már igényelhető a veszprémi beiskolázási támogatás. Újra megnyitották a keszthelyi Helikon strandot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. Már igényelhető a veszprémi önkormányzat

0: Magyarország.hu oldalon, illetve postán vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Óvárostéri Ügyfélszolgálatán. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közített videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntető eljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Csak Somogy vármegyében annyi vadkár elhárító kerítés épült, amennyi kétszer körbeérné Magyarországot. A kerítésekre azért van szükség, mert a túlszaporodott nagyvadállomány lelegeli a facsemetéket, így sok helyen ellehetetleníti az erdők természetes megújulását, írja a Telex. Egy erdőfelügyelő számításai szerint a vármegye 195 ezer hektárnyi erdőterületének vadeltartó képességét évről évre jelentősen meghaladja az állomány. Csak gimszarvasból minden idényben 5000-nél több példányt ejtenek el, miközben a tényleges vadlétszám nem ismert. Egyes területeken az erdőfelújítást többször is meg kell ismételni, mert a vadak elpusztítják a fiatal növényeket. A szakember szerint olyan szintre kellene csökkenteni az állományt, amely mellett az erdők ismét képesek lennének természetes módon megújulni. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vízének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke. A tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Keszthely polgármestere ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, mert szerinte mulasztás vagy szándékos károkozás okozhatta a vízszennyeződését.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sláger DJ a Sláger FM-en a lemezjátszóknál, pedig köszönt mindenkit, de Náksi Attila. Jönnek a legnagyobb táncolós muzsikák a 90-es évektől egészen a közelmúltig, magyar felvételek, külföldiek egyaránt, úgy, ahogy nagyon-nagyon szeretjük és megszoktuk, minden hétvégén itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en. Indul a szombat este. Nagyszerű szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Ez a Sláger DJ. A lemezjátszók mögött Náksi Attila.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Férdő vaddisznó sétált a Kossuth téri metró mozgó lépcsőjén. Országos melegrekord dőlt meg, 27,2 fok volt hajnalban Budapesten. Új rock musicalt mutat be a Budapesti Operett Színház Mohácson. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Az esetről több videó is megjelent az interneten. Az egyiken a vaddisznó a metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a kettes metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. Péntek hajnalban újabb meleg rekord dőlt meg. Budapesten a Lágymányosi mérőállomáson mindössze 27,2 Celsius fokig hőlt le a levegő. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányos tartotta 2013 óta. Augusztus 10-től hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és térségében. Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák, a villamos pálya karbantartások és a párhuzamosan zajló közúti beruházások miatt torlódásokra, hosszabb menetidőre és lassabb buszközlekedésre kell számítani, írja a BKK. A 12-es, a 12A és a 14-es villamosok nem járnak, helyettük pótlóbuszok közlekednek. A gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében a BKK azt javasolja, hogy aki teheti, augusztus 10-e és 19-e között a metrót válassza, vagy alternatív útvonalon közlekedjen. Augusztus 13-a és 24-e között látogatható a Fényerőmű című kiállítás az Inotai Hőerőmű monumentális ipari tereiben, ahol a kortárs fényművészet és az épített örökség találkozik. Hazai és nemzetközi alkotók helyspecifikus installációi alakítják át az egykori erőmű sötét csarnokait, fényhang és mozgóképes vizuális térélményé a fesztivál kísérő programjaként. A kiállítás keretében augusztus 20-a és 22-e között családi napot rendeznek, interaktív műhelyek és kreatív foglalkozás.

0: Színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: időben több mint 109 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákban. Biztosított a Sziget Fesztivál áramellátása. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe. Tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője az MT-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvívő számolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a Repont automatákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból az év első felében. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját agregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsolóhálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít teltházas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, lesz mínusz egyedik és nulladik nap is, a sziget hivatalosan kedden kezdődik a hajógyári szigeten. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok száp és kvad kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés
1: nélkül. Legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: A Mester utca könyveskálmán körül és a Jászai-Mari tér között.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza parlamenti frakciója. A kormány elállt a több százmilliárdos zuglói irodavásárlástól, a fejlesztő jogi lépéseket tervez. Vasárnap folytatódik a karbantartás az M2-es metró vonalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A KDNP frakció vezetője a Fidesz elleni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A Mi Hazánk szerint alkalmatlan az államfői tisztségre, a Fidesz frakció szerint pedig a Tisza bábja lesz megválasztása esetén. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég. Az adásvételi előszerződés továbbra is hatályosnak tekinti, és igényei érvényesítése érdekében jogi lépéseket tesz, közölte a vállalat pénteken. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a NER közeli milliárdos vállalkozó Balázs Attila tulajdonában lévő Bayer Construct csoport építette fel. Az elkészült fejlesztés a Bosnyák tér mögötti közel 7 hektáros területen fekszik. Magába foglal 7 hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Márfiház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club szombaton az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az eseménysorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi középpontba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutató Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. A további programok a fesztivál weboldalán olvashatók. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre mintegy 6 kilométeres könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Tücsi Mihály, science fiction író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között. A helyszínen pedig nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Augusztus 9-én vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható, a csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Emelkedett a Duna vízállása a tegnapi fordulópont után. Három repülőtér kap anyagi segítséget. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Emelkedett a Duna vízállása a tegnapi fordulópont után, ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál, 46 centivel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten minimális 4 centis az emelkedés, Paksnál pedig még nem mértek javulást, ma reggel 7 órakor ugyanakkora, mínusz 127 cm-es volt a folyó vízállása. Érdemi javulás hétfőre várható Paksnál, ekkorra 19 centivel lehet magasabb a folyó a mai értékhez képest. Az előrejelzés szerint ez a javulás csak átmeneti lesz, mert jövő hét közepén ismét apadás várható. Csütörtökre mínusz 111 centis vízállást valószínűsítenek Paksnál. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írják, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. 5,5 milliárd forintnyi többletforráshoz jut a Pécs-Pogánya, Debreceni és a Sármelléki repülőtér. Erre azért volt szükség, mert a repülőtereket üzemeltető társaságok fizetésképtelenné váltak volna, ezzel pedig 250 munkahely szűnne meg. A kormány megbízta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy világítsa át a három regionális repülőteret működtető gazdasági társaságot, és tegyen javaslatot egy átfogó és fenntartható modell kialakítására és üzemeltetésére. A kormány tájékoztatása szerint a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást 2026-ban automatikusan két részletben folyósítják a jogosult családoknak. Az első összeget még a tanévkezdés előtt utalja a Magyar Állam kincstára családi pótlékhoz hasonló módon, míg a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik. A támogatást nem kell igényelni, adómentes, és idén mintegy 400 000 gyermek részesülhet belőle. Augusztus 9-én a Sziget Fesztivál felvezető napján nagyszabású koncerttel köszöntik a 80. születésnapját ünneplő Bródi Jánost. A Bródi Dalok napján a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói adják elő az Illés, a Fonográf és az István a Király ikonikus dalait, valamint Bródi szóló karrierjének legismertebb szerzeményeit. Az eseményen többek között Azaria, a Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Jude Law, Presser Gábor, Konzsuzsa, Lovasi András, Charlie, Deák Bill Gyula, Halász Judit, Hobó és a Well Hello is fellép. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a két évvel ezelőtti itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz. Térségünkben a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Az északi-északkeleti szél nagy területen megélénkül, északkeleten-keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berec András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berec András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berec a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berec nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Felszámolták a Hős utcai nyomortelepet. 900 fiatal vett részt a közép-európai cserkés dzsemborin. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szombati gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre, azonban ezt senkinek sem javasolják. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területre kerítést helyeztetett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Arról is tájékoztattak, hogy a honvédség továbbra is szállít vizet Szentendrére és Tahitót faluba. Az adatszolgáltatások szerint 1156 helyszínen volt vízosztás, 753 helyszínen pedig párakapu üzemelt délelőtt. Lebontották a kőbányai Hős utca nyomortelepének második, egyben utolsó még álló épület tömbjét is. A telepen mindennapos problémát jelentett a drogkereskedelem és a kábítószerfogyasztás, de rendszeresek voltak az utcai összetűzések és a prostitúció is. A környéken közlekedő járókelőket szintén gyakran vegzálták. Az egyre rosszabb állapotú épületek az utolsó időszakban már a legalapvetőbb lakhatási feltételeket sem biztosították. A kiürülő helységeket illegális lakásfoglalók vették birtokba, majd csekély összegekért adták tovább nincstelen, mély szegénységben élő embereknek. Akadtak lakások, amelyekben nem volt világítás és fűtés, sokszor pedig még nyílászárók sem. Az első épület korábbi elbontása után most a második háztömb is eltűnt. A bontást a környékbeliek megkönnyebbüléssel fogadták, ezzel fizikailag is megszűnt a 10. kerület hírhet lakótelepe. Sűrített menetrendelés, éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár. A Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 10 és 16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin, közölte szombaton a szövetség az MT-vel. A Nagykovácsi melletti összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutatóűrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható, a csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekcióban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több ember rosszul lett az Igali gyógyfürdőben. Több mint 109 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákban. Biztosított a Sziget Fesztivál áramellátása. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője az MT-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvívő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a Repont automat